0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Mikor a tóban fürdünk, mesztelen, mikor a kezed órák óta nem sikerül eleresztenem, mikor

0: turista. Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. 2 nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint 2/3-ában nem volt áram.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. Csattam.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. A műsor, ahol egy kérdést teszek fel önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon. E-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, de megtehetik azt is, hogy a Facebookon írnak nekünk, facebook.com/cegledradio. A mai témánk már ismerős lehet, de azt még nem mondtam el ennek a témának a kapcsán, hogy ez a mai lesz az utolsó, hogy ezzel foglalkozunk. Egy igazán, hogy mondjam, polgárpukkasztó, kedélyborzoló adás volt ez először, amikor felvetettem önöknek. A kérdés nem más, mint hogy van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Nagyon érdekes és nagyon sokszínű válaszokat kaptunk, és ez is egy kicsit ilyen ventilálós adás lett, vagy adások lettek, mert több alkalommal is foglalkoztunk már ezzel a témával. Mert ki lehet mondani dolgokat, amit esetleg az ember nem mondana ki, vagy névvel nem mondana ki. Itt viszont név nélkül, vagy csak egy keresztnévvel is megteheti az ember, hogy válaszoljon. Aztán pedig meglátjuk, hogy ebből mi lesz, én megpróbálok valamit hozzáfűzni. Na ez lesz a témánk ma, és rengeteg bent maradt üzenetünk van szerencsére, úgyhogy ezekkel kezdünk. Már is itt van Szabolcs véleménye, a rakott krumpli rossz. Hát nem tudom, hogy Szabolcs ezt komolyan gondolja-e, de simán lehet, hogy neki nem ízlik a rakott krumpli, vagy nem érez benne semmilyen extra dolgot. Nekem az egyik kedvenc hazai ételem, úgyhogy nem tudok menni ezzel a véleménnyel ilyen szempontból. De az, hogy valakinek nem ízlik, vagy nem szereti benne a kolbászt, vagy nem tudom, az teljesen érthető, úgyhogy igen, és ez bizony olyan vélemény, amivel lehet, hogy felbosszant másokat. Pontosan ilyenekre gondolunk, nyugodtan küldjék el nekünk Adrián és hasonló, ő annyit írt, a musical idegesítő. És egyébként ezzel még tudnék is menni, nemrég azonban voltunk egy Mágnás Miska előadáson, és az valahogy annyira jól sikerült, annyira magával ragadó volt, hogy annak ellenére, hogy nem vagyok a műfaj nagy rajongója, én nagyon tudtam élvezni, és a párom is egyébként, úgyhogy nem minden esetben az szerintem, de ez egy idegesítő vagy bosszantó vélemény lehet sokak számára. Azt írja nekünk Magnólia, hogy nem szeretek a természetben mászkálni, nem szeretem, ha nincs járda, ha sáros lesz a cipőm. Képen szép, ha megállom kocsival 5 percig még tetszik is, fényképet is csinálok, de alig várom, hogy a városban, vagy legalább lakott területen legyünk. Na ez érdekes, ezek szerint te annyira mondjuk kirándulós nem lehet szerintem, én pedig úgy vagyok vele, hogy nagyon szeretek néha kiszakadni a városi valóságból, és egy picit a természetnek része lenni, 2-3 napos ilyen hétvégi kirándulásokat baráti körrel mi szoktunk is csinálni, és nagyon szeretjük, más persze az, hogyha az ember esetleg sáros lesz, vagy a földre kell leülnie, hogy meguzsonnázzanak, vagy ilyesmi, de szerintem ennek is megvan a varázsa, de ugyanakkor el tudom fogadni, hogy valakinek ez nem annyira tetszik, ő a városban érzi otthon magát, és hát miért ne lehetne így. Hamarosan ugyanilyen véleményekkel megyünk tovább, kedves hallgatók, hogyha van önnek is, elküldheti a 0635-925-925-re, és megpróbáljuk kibeszélni, hogyha belefér, de jelzem még egyszer, hogy a mai nappal zárjuk ezt a témát, úgyhogy aki bele akar férni, az még most lépjen.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Az előző adások alatt visszatérő téma volt a kutya gyerekként tartása, illetve a gyerekvállalás, gyereknemvállalás kérdése, és most egy kedves hallgató ezt a kettőt ötvözte, azt írja nekünk Gábor, hogy inkább tartanék 3 kutyát, mint hogy legyen 1 gyerekem. Nagyon sok vicces smiley-t, nevető smiley-t is tett mellé, úgyhogy lehet, hogy nem komolyan gondolja, lehet, hogy csak polgárpukkasztani szeretne. Minden esetre azért itt ütköztek véleményük korábban, ugyanis az a kérdésünk ma a Cegléd hangjában, hogy van olyan őszinte igazi véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Most lehet szándékosan bosszantani a kedves hallgatókat, vagy polgárpukkasztani, de lehet, hogy tényleg ez a véleménye Gábornak, nem tudjuk pontosan. A lényeg, hogy gyakran ütköznek ebben a témában a vélemények, és igen, többször is pedzegettük már, úgyhogy most nem menjünk bele mélyebben, hanem nézzük Ildikó üzenetét. Nem bírom, amikor valaki azt mondja, hogy XY dologra nincs időm, szerintem mindenre van időd, amire időt szánsz. Igen, bár ezt szoktuk mondani, igen, hogy arra van ideje az embernek, amire rászánja, de azért nem minden helyzetben van az, hogy teljesen úgy lehet alakítani a mindennapjainkat, mit tudom én, 2 gyerek, háziállat, 2 munkahely mellett, hogy tényleg minden beleférjen. Nem feltétlen, tehát vannak olyan túl zsúfolt emberek, akik nem tudnak időt bármire szánni szerintem, de ugyanakkor, hogyha valami igazán fontos, akkor szerintem meg lehet oldani, át lehet struktúrálni a napunkat, vagy segítséget kérni másoktól, de azt én belátom szerintem legalábbis így a helyes gondolkodni, nem minden esetben van erre lehetőség. Ugyanúgy szeretem a kutyámat, mint más a gyerekét, Judit írta ezt nekünk. Abban nem lesz biztos, szerintem, amíg meg nem tapasztaltad mindkettőt. Nem okoskodni akarok, de szerintem, hogyha már van gyereked, és van kutyád is, és mind a kettőt ugyanúgy szereted, akkor jelenthető ez ki. Hogyha esetleg valamelyik még nincs, akkor szerintem nem, de lehet nagyon szeretni egy állatot is, amit mások meg lehet, hogy rossz szemmel néznek. Igen, hát én is bedobtam egyszer még annak idején a francia boldog kutyusomra, Gizmóra, édesanyámnak, hogy hát itt az unokád, hát nem örült, nem volt túl boldog, pedig nyilván poénnak szántam. Azt írja nekünk Gábor, hogy legyen mondjuk, hogy a mesterséges intelligencia használatának mértéke fordítottan arányos a természetes intelligenciával, és ez egyre jobban észrevehető. Tehát ez egy vélemény, igen, minél többen használják, annál kevésbé intelligensek az emberek, hogyha jól értem. Hát erről azért ütköznek a vélemények szintén, de pontosan erről szól az a műsor. Nem tudjuk pontosan, milyen irányba fog elmenni a mesterséges intelligencia, hogy mennyire lesz megtévesztő annak a használata, hogy mennyire szándékosan megtévesztő, és mennyire butítja el az embereket olyan szempontból, hogy nem akarnak már utána nézni semminek, hanem csak bepötyögik egy gépnek, hogy nézzen utána ő. Igen, érdekes, és ez még nagyon a jövő, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz 10, meg nem tudjuk, hogy mi lesz 100 év múlva. Izgalmas kérdés. Minden esetre nagyon szépen köszönjük a választ. Hamarosan folytatjuk, van olyan igazi őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk akár névvel, akár név nélkül 0635 925 925-ös. Információ első kézből.

0: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, őszinte, akár kicsit polgárpunkosztó véleményeket várunk, akár névvel, akár név nélkül a kedves hallgatóktól, bármilyen témában, jó, szinte bármilyen témában, és ez az utolsó lehetőség, hogy ilyen véleményt küldjenek nekünk, már nem úgy értem, hogy őszinte véleményt, az bármikor küldhetnek, de amikor ilyen témával foglalkozunk, na, hangozzon el a kérdés, és akkor úgy jobban képbe leszünk. Van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, ami lehet, hogy felbosszant másokat? Ki lehet ventilálni mindenféle dolgot, ami bennünk van, névvel vagy név nélkül, és én pedig beolvasom, hogyha olyan az üzenet, aztán pedig egy picit gondolkodunk rajta, hogy mi is lehet a helyzet ezzel az üzenettel kapcsolatban, miért írta a kedves hallgató, és hogy igaza van-e vajon. Minden esetre, ahogy mondtam, többször is vettük már ezt a témát, de most utoljára foglalkozunk vele, a mai nappal lezárjuk ezt a témát, úgyhogy aki még bele akar férni, az gyorsan küldhet üzenetet a 0635 925 925-re. A pokol attól még lehet, hogy létezik, hogy nem hiszel benne. Ez Gyula írta nekünk, elgondolkodtató, és igen, nem tudjuk biztosan, hogy mi van a másik oldalon, talán egyszer kiderül, talán nem, ezt így senki nem tudhatja. Szerintem, aki képes rá, nyugodtan mehet bármennyivel és bárhol rollerrel, akit ezek a rollerek idegesítenek, azok lúzerek, akik nem mozogtak változatosan gyerekkorukban, írja nekünk Bálint. Na ez viszont tényleg polgárbukkasztó szándékú szerintem, én azt gondolom, hogy nagyon jóval veszélyesebb a roller, mint ahogy sokan gondolják. Az a pici kerék, ha belegondolunk, az a nagyon pici kerék, az nagyon sok dolgon nem tud átmenni. Mint egy kerékpár kereke, ami hogyha egy nagyobb bukkanó van előtte, azon át tud gördülni, a kicsi kerék az nem. És igazából onnantól kezdve, hogy a kerék elakadt, és mondjuk 30-al haladt a gyerek, vagy felnőtt, vagy bárki, még ha bukósisak védőfelszerelés van is rajta, onnantól szinte biztos az esés, és hát szerintem nem érdemes kockáztatni vele. Még a lábbal hajtott rollerre azt mondom, hogy az nagyjából az a határ, amikor még meg tudsz állni, nem tudod magad sokkal gyorsabbra felgyorsítani, de szerintem azért ennek komoly veszélyei vannak, és nagyon könnyen kapnak gyerekek elektromos rollert, ezért is gondolkoznak azon, hogy szabályozzák valahogyan, és hát nem egyszerű a helyzet, még nem dőlt el, hogy mi lesz a sorsa, hogy jó ez nekünk, nem azt mondom, hogy én sosem rollereztem, de mindig azt hiszem, hogy mindig értelmes sebességgel haladtam, és figyeltem arra nagyon, hogy ne történjen semmi, szóval extrán körültekintőnek is kell lenni, és nem mindenki így használja a rollert szerintem. Úgyhogy ez az én véleményem, de lehet, hogy önöknek más. Köszönjük Bálint véleményét minden esetre. A tenger nem víz. Ezt írja nekünk Enikő. Hát ebbe lehet, hogy filozófiailag mélyebben is bele lehet menni, de erre most nincsen válaszom. Elakadt a szavam. Imre azt írja, hogy nekem nem célom felbosszantani az embereket. És erre legyél is büszke, nekem sem az a célom, hogy felbosszantsunk ezzel a műsorral másokat, csak hogy valaki vállaljon egy véleményt, ami lehet, hogy esetleg máshol nem vállalható, vagy nem merné vállalni. Kiventiláljuk magunkból ezeket a témákat, hogyha valaki velem tart ebben. Nehezen viselem azokat az embereket, akik nem gondolkodnak logikusan és csak panaszkodnak, miközben a barátaik érzelmi szemetes a barátaikat érzelmi szemetes ládaként használják. Az álszenteskedés és a hizelgés különösen irritál, és sajnos még hosszan sorolhatnám. Hát igen, ez egy nehéz kérdés. A logikus gondolkodás szerintem fontos, de nem számon kérhető. Tehát arról másik ember sem feltétlenül tehet, hogy az ő gondolatvilága máshogy működik, de igen, a kihasználás és érzelmi szemetes ládaként használás az már egy másik dolog kicsit szerintem, és az álszentség is olyan, amit, hogyha az ember igazán magában néz, talán el lehet kerülni. Ilyen véleményekkel folytatjuk, még egy blokkra visszajövünk ebben az órában, hamarosan, kedves hallgatók, néhány zene után tartsanak velünk!
1: Helyi információk első kézből! Cegléd Rádió! A közös ismerős!

0: Nem bízom olyan emberekben, akik nem szeretik a macskákat. Ezt Gábor írta nekünk, és nem ok nélkül írta. A témánk ugyanis az, hogy van olyan őszinte véleménye valamiről, ami lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Akkor azt küldje el nekünk, ha van kedve, akár névvel, akár név nélkül, és Gábor ezt küldte, tehát nem bízik olyan emberekben, aki nem szereti a macskákat. Én kicsit fordítva vagyok, nagyon szeretem a cicákat, nekem is volt korábban is, most is van, pontosabban a párom cicája is hozzám költözött, de nagyon komázzuk egymást, én úgy gondolom. De a lényeg az, hogy ha én közeledek egy kutyához vagy cicához, és valamiért azt érzi, hogy rossz szándékom van, akkor én ezt nem tudom hova tenni, nem tudom miért fél tőlem, hiszen én nagyon kedvesen mindig felé nyúlok, szépen lassan, nem ijesztően, megsimítom, esetleg megszagoltatom a kezem, és néhányan úgy kezelnek, mint hogyha én biztos rosszat akarnék, és elkezdenek menekülni, vagy fújni rám, akkor innentől kezdve bennük nem annyira bízok, mert tudom, hogy én nem rossz szándékkal megyek oda, mégis ezt érzik rajtam valamiért, akkor köztünk már nem biztos, hogy olyan jó a kapcsolat kezdetben legalábbis, aztán ez persze meg szokott változni, de olyankor én is nehezebben bízok. De hogy embereket ne kedveljek azért, mert egy bizonyos állatot nem szeret, lehet, hogy csak simán allergiás, és akkor nem is tehet róla. Lehet, hogy szeretni ő a cicákat, csak nem mehet a közelükbe, mert üszögni fog. De igen, egyébként ez tény, hogy sokan, akik mondjuk állatbarátok, sokkal könnyebben barátkoznak szintén állatbarátokkal, ez így van, de azért, hogy ne bízz olyan emberekben, az talán túlzás, legyél velük óvatos. Az talán ugye helyes megfogalmazás. Nem szeretnék soha gyereket, szerintem nem áldás, hanem teher, és ezzel még sokan vannak így. Kiáll az emberiség és hasonló dumák meg, hogy lemaradok a boldogságról, meg kiápol majd öregen. Magamban, magammal vagyok a legboldogabb, még ha önzőnek is tartják, és ezt minden anyukának el fogom mondani, aki azzal jön, hogy de aranyos nekem, mikor lesz már végre saját, stb. Ez Roxy véleménye volt. Igen, szerintem minden adásban visszatér a gyerek kérdés, és az is szerintem teljesen elfogadható, hogy valaki úgy érzi, hogy nem akar. Nem voltunk az egyik és a másik oldalon, nagyon nehéz így véleményt formálni, soha nem történt meg velem sem még az, hogy volt gyerekem, ezért nem tudok álláspontot foglalni. Biztos, hogy nem mindig könnyű, sőt, vannak nehéz, nagyon nehéz pillanatok, de azt mondják sokan, hogy rengeteg örömet tud adni, és a te életedet is megváltoztatja azzal, hogy egy új célt ad neki. Hát nem tudom, én azért ilyen sarkosan nem tudnék fogalmazni, voltak ismerőseim, akik így fogalmaztak, vagy hát vannak, és eldöntötték, hogy nem szeretnének, ezt is tiszteletben tudom tartani, de az szerintem már nem feltétlen jó, hogy meg is akarjuk mondani mindenképpen másoknak, hogy mi legyen velük. Roxy is ezt írja, hogy aki azzal jön, hogy mikor lesz már végül saját, annak mindig el fogom mondani. Igen, csak arra vigyázzunk, hogy ne ess át a túlsúló másik oldalára, és nehogy te akard őket kioktatni arról, hogy mi a jó döntés. Mindenki szerintem maradjon a saját családjánál, vagy a saját szűk körénél, és velük beszélgessen erről, talán még tanácsot is lehet adni, de megmondani, hogy mi a jó, az szerintem túlzás, és lehet, hogy ez most egy radikális vélemény, de hát erről szól a műsor. Kedves hallgatók, ha van önnek is valami olyan igazi, őszinte véleménye bármiről, amit elmondana, akár névvel, akár név nélkül, és talán bosszantó valakinek, na hát, akkor küldje el nekünk. Most még egy teljes órán keresztül a következőben ezzel a témával foglalkozunk. Tartsanak velünk, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hideg a Ceglin Rádióban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. Ítéletidő pusztít Hawaiin. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszky arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több uniós tagállam is felajánlotta segítségét Belgiumnak az ország délkeleti részén pusztító erdőtűz megfékezéséhez. 2 nap alatt legkevesebb 3000 hektárnyi természetvédelmi terület égett le. A lángok terjedése miatt 3 településen mintegy 600 embernek kellett elhagynia az otthonát. A szomszédos államok mellett Svédország és Csehország tűzoltó repülőgépekkel segíti az oltást. Lakóépületeket mosott el, villámáradásokat és földcsuszamlásokat okozott a Lala trópusi vihar Hawaiin. A hurrikán erejű széllel és özönvízszerű esővel áthaladó viharban egy ember meghalt. Az ítéletidő házak tetejét szakította le és utakat tett járhatatlanná. A legnagyobb szigeten a háztartások több mint 2/3-ában nem volt áram.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd hangja is annak is a második órája az FM 92-tön a Cegléd Rádióban, én pedig Vörös Nándi vagyok. Köszöntöm a bekapcsolódó hallgatókat, ha meg hát a régieket is. Csak őket nem köszöntöm, hanem folytassuk együtt tovább a Cegléd hangját. Van olyan igazi őszinte véleménye valamiről, amivel fel fog bosszantani másokat? Sokat szóra foglalkozunk ezzel a témával, de figyelem, ma utoljára, most már mindenki sorra kerül, aki eddig volt, legalábbis igyekszem így csinálni, ezért bele is húzunk, úgyhogy jönnek az üzenetek, és az egyik kedvencemmel megyünk tovább. Nóri írja nekünk, hogy boldog vagyok. Nem is kell több. Ez is elég ebben az országban ahhoz, hogy másokat felbosszantsunk. Legalábbis Nóri szerintem így gondolja, mert igen, az tud fájni, hogyha másnak jó, és nekünk meg nem jó. Ez sajnos így van, és a mások boldogsága is lehet bosszantó valakinek, de annak nagyon örülünk, hogy Nóri boldog, és remélem, hogy nem ironikusan írta ezt az egészet, hanem tényleg jól érzi magát. Én is jól érzem magam, hogy itt ülhetek, és hogy beszélgethetünk ilyen témákról, meg más témákról, hogyha másról van szó. A kényszerrel megtermékenyített antibiotikumokkal teletömött állatok gennyes váladéka, vagyis teje, nem alkalmas emberi fogyasztásra. Ez Elizabeth véleménye, és hát ez nagyon elgondolkodtató, azt kell, hogy mondjam. Nagyon népszerű ital a tej, nyilván az érzékenyeknek nem, de hogy nagyon sok tejet fogyasztunk, nem voltak különböző időszakok, valamikor nagyon támogatták, valamikor nagyon nem. Kérdés, hogy kell-e nekünk, valójában az emberi test elvileg meg lenne tej nélkül, de nagyon sokan szeretik, nagyon sok ételnek a része, nagyon érdekes megközelítés, és lehet, hogy igaza van Elizabethnek, ezt én nem tudom pontosan. Rita több dolgot is leírt nekünk. Azt írja, hogy például, hogy a legtöbb kutyának bent van a helye, mert igénylik a gazda közelségét. A házőrzők is legfeljebb bio csengőnek jók, mivel a legtöbb kutya a képzés nélkül nem támad. Ráadásul könnyű őket megmérgezni és megszabadulni tőle, hogyha kint vannak. Másik felvetés, nem mindenkinek való gyerek, mégis sokan kiakadnak és lehordanak, ha nem válasz gyereket. És a harmadik, a magyar zeneipar 90%-a hallgathatatlan. Na az első két témáról már beszélgettünk sokat, kutyák és gyerekek, de a zeneiparról nem annyira, úgyhogy szerintem ez egy érdekes felvetés. Sajnos azt még én sem mondhatom el magamról, hogy ismerem a zeneipar 100%-át, nem hogy a teljeset, de még a magyar sem, pedig itt nálunk azért elég sok magyar zene szól a rádióban, úgyhogy lehetnék jobban képben, és persze nyilván otthon is hallgatok magyar zenéket, olyanokat is, amik itt nem szólnak, de még így sem tudom az egészet. Az viszont, hogy a 90%-a hallgathatatlan, szerintem azért kicsit túlzás. Nagyon sok tömeggyártott, meg embereknek, tehát mainstream zene van, azok nem is annyira az én világom, bár sok olyan fülbemászó dallam van, amit én is megjegyzek, vagy megtanulok. Én egészen másokat hallgatok, de én azért megtalálom benne a jót. Az a kérdés, igen, hogy az a jó, amit én hallgatok, az vajon az egésznek 10%-a-e, vagy nem? Vagy amit te hallgatsz, az hány százaléka a teljes magyar zeneiparnak? Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, és nagyon szépen köszönjük ezt a választ, elgondolkodtató, és végre egy új téma. Etelka pedig azt írja, szeretem Jacques Cousteau-t, nem kellett volna húst tenni a trüffelbe. Ez is egy érdekes vélemény, minden esetre mindenképpen vélemény, és elküldte nekünk kedves hallgató, hogyha ön is elküldeni, nyugodtan tegye meg, 0635-92-92-t.
1: FM 92-5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Úgy látszik, hogy felbátorodtak a kedves hallgatók, legalábbis az előbb zenei témáról is volt szó, úgyhogy valaki most zenei témát írt nekünk. A kérdésünk az volt, hogy van olyan igazi, őszinte véleménye valamiről, amivel lehet, hogy fel fog bosszantani másokat? Kedves hallgatók, lezárom a szavazást, ilyet persze nem teszek, mert hogy csak azt jelentem be, hogy nagyon sok válaszunk van még, két blokkunk van hátra, úgyhogy tulajdonképpen, mármint ezen kívül még, tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy aki belefér, az belefér, meg még vannak régi üzenetek is, amit be kell olvasni, de most már újakat ne küldjenek, viszont visszatérve a zenére, mert ezzel kezdtem az egész megszólalásomat, ezt írja nekünk Judit, a Last Christmas a világ legszörnyűbb zenéje. Igazán sarkos vélemény, azért azt szerintem nem lehet kimondani, hogy legszörnyűbb, talán a legtöbbet hallott. És lehet, hogy a legmeguntabb, ezeket talán lehet mondani, de valaki a mai napig nagyon szereti, és egyébként egyszer-egyszer karácsony környékén én is szívesen meghallgatom, nem 35-ször, de egyszer-egyszer még igen, és hát annyi verzióban feldolgozták, nem kell mindig ugyanazt a verziót hallgatni feltétlenül. Minden esetre köszönjük a véleményt, és ez is lehet persze valakinek a saját véleménye. Valaki meg azt mondja, hogy az All I Want For Christmas Is You a legszörnyűbb zenéje, valaki meg azt mondja, hogy Despacito, mert annyit játszották, hogy egyszerűen sok lett. Krisztián véleménye az, hogy nem vagyunk egyedül. Most ez elgondolkodtató, hogy hát én például most ebben a stúdióban egyedül vagyok, de biztos nem erre gondolt a kedves hallgatónk, hanem inkább az univerzumra gondolok én, hogy valószínűleg élnek még más lények. Szerintem is egyébként ez van, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogyha nálunk kialakult a Föld egy naprendszerben, akkor ne legyen valahol egy másik hasonló naprendszer, vagy egy teljesen másfajta organizmus más életkörülményekkel, ami létezik még, és akár intelligens, és tud gondolkodni, és akár tud utazni az űrben, de ez talán sosem derül ki, vagy a mi életünkben nem biztos. Anita véleménye nagyon tetszik, szerintem jó, hogy évi kétszer átállítjuk az órát. Na hát ez nagy vitáknak a kirobbantója mindig az óra átállítás, hogy egyáltalán kell leállítani, hogyha kell, akkor a télit vagy a nyárit tartsuk meg, vagy melyik a jó, és hogyha már nem kell, akkor melyiken maradjunk, vagy egyáltalán soha nem kellett volna órát állítani. Egyébként szerintem, én ez most csak tényleg magánvélemény, én nem állítgatnám, legyen egyszer úgy, ahogy van, megszokjuk két év után, és akkor kész vagyunk. Viszont az átállás nagyon sokaknak nehézség, szerencsére én elmondhatom, hogy nekem az sem nehézség, gyorsan át tudok állni arra, hogy hamarabb lesz sötét, vagy később, de minden esetre sokan nagyon megszenvedik az óra átállítást, úgyhogy szerintem ez mindenképpen elgondolkodtató téma, és hát van is róla gondolkodás bőven, de nem tudjuk, hogy akkor mi lesz a történet vége. István csak annyit írt, hogy savanyú cukor! Most remélem többen felszisszentek a rádiókészülékek előtt, hogyha valaki emlékszik a legendás Lápullár társulat legendás Besenyő család jelenetére, Margitot, akit akkoriban Galla Miklós alakított, mindig ezzel ijeszgette a Besenyő Pista bácsi, hogy savanyú cukor! Úgyhogy köszönöm szépen. Ilyeneket is kaptunk, ezt Istvánnétől, hogy azaria, meg egy szív, meg olyat is Nagyné Mónikától, hogy világbéke, és egy szívecske és egy galamb. Hát ezek legalábbis hangzatos szavak, de nem vélemények. És valaki olyat is írt nekünk, hogy tudnék, de nem tehetem, mert bajba kerülök. Szerintem nem, mert pont az lett volna a célja ennek a műsornak, hogy akár név nélkül is el lehessen küldeni valamit, és akkor nem derül ki, kinek a véleménye, de lehet ezt vállalni. Viszont, hogyha nem, azzal sincs semmi baj, akkor hallgassa meg másokét, néhány zene múlva folytatjuk is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét. Három arannyal búcsúzott az EB-től Kós Hubert. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Hétfőn megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a kedd és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Közben Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Orvosokat, ápolókat küld Magyarországra a lengyel kormány, hogy segítsenek az éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában, közölte Donald Tusk. A lengyel kormányfő egyúttal megköszönte a magyar mentőalakulatok és orvosok segítségét. A busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, egy ember életveszélyesen, legalább 9-en súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint 62 rakétával támadták Ukrajnát. A ma hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónt indítottak útnak oroszországi célpontok felé. Bár többségüket a légvédelem megsemmisítette, így is voltak halálos áldozatok, Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember. Több mint 700 teherautóból álló segélykonvoj érkezett Afganisztánba. Az ENSZ szervezésében élelmiszereket és más létfontosságú humanitárius cikkeket vittek az iszlamista tálibok vezette közép-ázsiai országba. A világszervezet adatai szerint csaknem 14 millió embert fenyeget éhezés. A rossz gazdálkodás és a természeti katasztrófák mellett segélyezésüket a térségben dúló fegyveres harcok is nehezítik. Aranyérmet nyert Kós Hubert 200 méteres vegyes úszásban a párizsi úszó Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 23 éves versenyző ezzel 3 arannyal a magyar válogatott legeredményesebb tagjaként zárta a kontinens viadalt.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn a gomoly felhős napos idő után, késő délután mindenütt beborul az ég, és országszerte lehet eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Hajnalban 15-22, napközben 32-37 fok valószínű, de északon néhány fokkal hűvösebb lehet. Nagy tavaink vize 25-26 fokos.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével!

Rengeteg véleményünk maradt még, kedves hallgatók, és mindenkit bele kell sűrítenem, mert igazi őszinte véleményekkel ma foglalkozunk utoljára, legalábbis tematika szerint, máskor is őszinte véleményeket fogok majd várni a Ceglét hangjában, de így feltéve a kérdést, már nem lesz több ilyen témánk, úgyhogy utolsó alkalommal vesszük elő, tehát húzzunk is bele. Tünde azt írja, nem tartok semmilyen ünnepet, se karácsony, se születésnap, a sajátom se, szinte minden ünnep katolikus eredetű vagy pogány szokásból gyökeredzik, aki nem hiszi, nézzen utána a neten. Egyébként én hiszem. Itt van például a Valentin nap, szerintem most már teljesen beépült így a magyar köztudatba, nem mindenki szereti persze, de most már mi is tartunk Valentin napot, és ugyanez lesz a Halloween sorsa is szerintem hamarosan, de ha belegondolunk, tulajdonképpen a karácsonyt is másoktól vettük át, úgyhogy gyakorlatilag a húsvét az egyetlen, aminek saját magyar gyökerei vannak mostanra, de azt is átvettük valakiktől, csak ők nem locsolkodnak, úgyhogy nálunk kicsit megváltozott ez az egész. És persze az is teljesen jogos, hogyha valaki ezeket nem ünnepli. Mondjuk a születésnapot szerintem azért az nem rossz, azt megünnepelni. Hogyha valaki elér egy bizonyos kort, és már az neki túl sok, akkor persze azt is megértem, hogyha valaki azt mondja, de ezzel sincs semmi baj, hogyha valaki nem ünnepel. Elértem egy olyan szintet az életemben, hogy már semmi nem tud felbosszantani, főleg azok nem, amiket olvasok. Elfogadtam minden ember nézetét, hozzáállását, viszont ha az enyémet cserébe nem tudja elfogadni, megérteni, már nem az életem része, legyen az bárki. Csak a két gyermekem és magam érdekel, a többiek mind csak jönnek s mennek az életünkben, ezt Betty küldte nekünk. Egyébként érdekes vélemény, nem tudom, hogy így kell-e hozzáállni, vagy meg kell érni erre a szintre, vagy hogy akkor jó-e, hogy könnyen jönnek-mennek körülötted az emberek, de minden esetre a véleményt nagyon köszönjük. Art azt írja nekünk, hogy általában, ha van valamiről véleményed, akkor tuti felbosszantasz vele jó pár embert, mert megsértődni nem akkor kell, amikor okunk van rá, hanem amikor lehetőségünk. Igen, jól ismert mondás, idézőjelbe tette a kedves hallgató is, és köszönjük Artnak a megjegyzését. Csak azért néztem meg a Trónok harcát, hogy hitelesen tudjam elmondani, hogy mennyire rossz. Az utolsó évadot még ilyen elhatározással is képtelen voltam végignézni. Írta nekünk Bernie, és hát az utolsó évad tényleg nem volt igazán jó. Én amúgy itt szerettem, nem véletlenül néztem meg annyit. De azért, hogyha végignézel egy 8 évados sorozatot, akkor el tudod mondani hitelesen, hogy rossz, de mégiscsak végignézni a 8 évadot. Úgyhogy azért itt van némi ellentmondás. Az elektromos autózás remek dolog. Szerintem kellő iróniával írja ezt nekünk Norbi. Nem úgy, mint Terra, aki azt írja, hogy a legundorítóbb kaja a paradicsomos káposzta, hány ingerem van még a szagától is. Ízlések és pofonok nekem sem a kedvencem, de azért, hogyha nagyon kéne, meg tudnám enni. És legyen még egy igazán durva így a blokk végére, aztán még egyszer visszajövünk ebben az órában, és azzal zárjuk majd a témát. Szóval itt van Mónika véleménye, kössék be a biztonsági öveket, keres hallgatók, ilyet magyar földön nehéz kimondani, de megtette. Nem szeretem a Bud Spencer filmeket. Nem én, Mónika volt. Nem én vállalom ezt a véleményt, hanem ezt ő mondta, én meg csak beolvastam. És ilyen polgárpukkasztó és talán néha fájó, bosszantó, őszinte véleményeket vártunk a mai adásban. Még egyszer visszajövünk, akkor tartsanak velünk, és akkor is tartsanak velünk. Aztán pedig tényleg zárjuk ezt a témát, úgyhogy további jó rádiózást, néhány zene múlva jövünk. Szegléd rá!

0: arra szárnya.
1: Kedves hallgató, nagyon sikeres volt a megújult Ceglét hangja sorozatban ez az őszinte véleményes sorozat. Több adás alatt is foglalkoztunk ezzel, de most a mai nappal zárjuk, úgyhogy belehúzok, és az összes olyan véleményt, ami itt van előttem, igyekszem belepörgetni ebbe az utolsó blogba. Gabriella írja, hogy a macskák intelligensek. Hogy viccel, vagy komolyan gondolja, ezt nem tudom. Szerintem azok egyébként, nem buták, az biztos. Alexa azt írja, hogy ki vagyok azoktól az emberektől, akik szidják a mai fiatalokat, a zenei ízlésüket, stb. Nem szeretem azokat az embereket, akik állandóan azt hangoztatják, hogy a kutyáját, macskáját többre tartja, mint az embereket. Aztán itt van egy Szevasz nevű aláírással. A véleménye, hogy a húsevés okozza a legtöbb gyomor és bél problémát, senki se fogadja el, hülyeségnek tartják, de nekem ez a tapasztalatom. Lehet, hogy csak elköszön a kedves hallgató, azért van ott, hogy Szevasz, nem pedig aláírás. No mindegy. Brassói borsóval, brassói borsó nélkül. Igen, ismétlem, nem. Ez Gergely üzenete volt, na ez nem van mit gondolkodni. Brassói borsóval amúgy nem is lehet olyan rossz, én megkóstolnám. Brassói borsó nélkül, igen, ismétlem, nem. Aha, jó, na hát ez feladja a leszkét nekem is, de minden esetre beolvastam. A császár jobb, mint a sima szülés, és negyed annyira sem fáj. Ez Dalma írta nekünk, na hát ez nagyon nehéz férfiként meghatározni. Nem is értünk át olyan fájdalmat, mint amivel a szülés jár, szerintem férfiként, vagy hát lehet, hogy élünk át egyszer-egyszer, mit tudom én, besekő, vagy valami komolyabb probléma, akkor lehet, hogy az hasonló szint, de hogy a kettő közül melyik a jobb, a császárszerű érzést valószínűleg soha nem fogjuk érezni férfiként. Minden esetre ebben nem tudok álláspontot mondani, aki mind a kettőt kipróbálta, max, azt tudja megmondani, hogy tényleg így van-e. Fiatal anyuka két gyerekkel a boltban, utcai cipőben mindkét gyerek a bevásárló kocsiban áll és eszik. Írja nekünk József, hát igen, megértem, hogy ez föl tud bosszantani másokat, hiszen oda mi az árut pakoljuk, de én úgy vagyok vele egyébként, hogy nejlonzacskót sem szoktam például, amikor hagymát vagy paprikát veszek vinni, mert azzal is csak károsítom a környezetet, úgyis meg lesz mosva, meg lesz pucolva az a hagyma, vagy akármi, ezért én csak beledobálom a kocsiba, de rossz az, hogyha igen, ott állt egy cipő nem sokkal azelőtt. André azt írja, hogy ha Tom Cruise vagy Brad Pitt van a tévében, rögtön elkapcsolok, és utálom a Reszkesetek betörő című filmet, unalmas, béna, ráadásul már kb. 30 éves film. Hát szerencsére rengeteg lehetőség van más csinálni, nem csak tévében mást nézni, hanem egészen más csinálni mondjuk karácsonykor, úgyhogy nem feltétlen kell őket megnézni, de ez is egy vélemény volt, és jöjjön egy hosszú, ami kötődik szintén a karácsonyhoz. Zsuzsitól ez lesz az utolsó, kedves hallgatók. Nem szeretem az álszent és kommersz karácsonyt és a szilvesztert, kifejezetten rühellem. Már másfél hónappal az ünnepek előtt kezdődik az őrület, az ajándékvásárlási kényszer, a felhalmozás, a gicses díszítés, még gicsesebb hógömb és nyál a zenék, szaloncukor aranyáron, de előtte még ott a cukros bácsi piros bohóc ruhában, akinek köze sincs Szent Miklóshoz. Karácsonykor a Leszkesetek betörők, meg a többi amerikai családi vígjáték, rosszabbnál rosszabb poénokkal, szenteste a kényszeredett ajándék, kicsomagolás, bugyi, zokni, Reader's Digest válogatás, könyvek, tudjátok, azok a rövidített regények, akár két-három is egy kötetben. Hiperérzékeny vagyok minden zajra, a szilveszter nekem rémálom, ilyenkor megpróbálok minél előbb lefeküdni és a két párna közé szorítva a fejemet elaludni, de ez a rövid tűzjáték meg a repet fazék trombiták hangja csak felébreszt. Marad nagy szerencse, ha éppen nem buliznak felettünk vagy alattunk. Az igen, minden benne van, és ilyen szemszögből nézve azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen igazad van. Nem kéne, hogy a karácsony ilyen tényleg ajándékvásárlási kényszer legyen, hogy mindenképpen főzni kelljen, helytállni kelljen, hanem valahogy együtt kéne lennünk és jó érezni magunkat, akár rendelt étellel, vagy akárhogy, nem is tudom, de igen, szebbnek kéne maradnia, és azt is megértem, hogy a szilveszter idegesítő és hangos, főleg, hogyha állat is van az ember közelében, akit félt egy kicsit. Szóval igen, megvannak a hátulütői is, de ugyanakkor meg új év indul, meg majd egy új téma hamarosan a Ceglét hangjában, mert ezt a mait lezártuk, az őszinte véleményekkel kapcsolatban. Ez volt az utolsó üzenet, de máskor is őszinte véleményeket várok önöktől, csak majd egy másik témában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap egy új témával jelentkezünk, ez volt a Ceglét hangja, Vörös Nándi búcsúzik, a viszonthallásra.
2: Ceglét Rádió, sok magyar zenével,
3: változatosan.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű, sötvítő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, mindjárt indul a jó reggelt szeglét, már is mutatom, hogy mivel. Hírek után azonnal Alan Walker Better Off című dalát játszom. Maradjanak vele még egyszer. Mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendre és Kanzemben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhat. Idén is a Szentendre is Kanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakpartó magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét. A Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
3: Az időjárásról.
8: Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg kellemes hetet, már csak azért is, mert ugye a hét második felében keblünkre ölelhetjük a hosszú hétvégét. Most folytatjuk dalokkal a jó reggelt Szegédet és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos, hasznos információkkal, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, jön majd sportos egy óra hosszánk Szabó Kristoffal, ez majd 10 és 11 óra között szól, no és persze játszom a Ceglédiek kedvenc dalait, maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futószáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sok felé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-délkeleti táj kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: kedves hallgatók, a jó reggelt Ceglédet a friss infokkal, utána visszatérek a dalokkal, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a víz alatti gát építésén Pakson. Idén is a Szentendrei Skanzenben lesz a Kenyérlelke Fesztivál. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. Pakson fogadónapon várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. A kormánynak ösztönöznie kell a bérlakásépítést, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy itthon tavaly 1 millió emberre alig több mint 1200 új átadott lakás jutott, ami ötöde az osztrák vagy a lengyel számoknak. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos koncessziós szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. Kármán András hangsúlyozta, hogy az októberben lejáró üzemeltetési szerződés után új versenyeztetés zajlik majd, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhat. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyérlelke Fesztiválnak. Az augusztus 20-i rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban idén a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. Ugyanezen a napon lesz dizájnvásár is, kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A Skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés. Budapesten hajnalig tartó bulikkal várják az ünneplőket augusztus 20-án. A Műegyetem rakparton magyar és külföldi DJ-k keverik a zenét, a Kossuth téren az esti fénysó és a tűzijáték után diszkó lesz. A Margit szigeten pedig könnyű zenei koncerteket tartanak.
1: Az időjárásról.
2: Délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál este 6-ig. Kisebb, nagyobb megszakításokkal Süveges András, remélem velem tartanak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek, programokat ajánlok, és elárulom azt is, milyen idő lesz a következő napokban. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A Ceglédi Táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén. Tehát a rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű múzeum gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
3: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Csagatok azon a mutató, mivel indul a mai reggeli műszak második felvonása. Ez a Fisd a Szól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, dárc vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
5: Napközben hőség, estétől enyhülés várható záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszint emelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet, kitartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légi csapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén 1, Rosztov megyében 3 ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti.
3: Az időjárásról.
5: Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitathat energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, meg nagyszerű hetet folytatjuk dalokkal, a jó reggelt Ceglédet a Ceglédje kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan most a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. 2025 elején óriási port kavart, már akinek, hogy Szolnoki Szabolcs egy középiskolás lánnyal jött össze. A több mint 50 éves férfi tavaly ismerkedett meg Karolinával, aki akkor 19 éves volt. A házasság első látásra című műsor szereplői közül többen szólaltak fel a bejelentés után, elítélve Mr. Szabi döntését, így hívja ő magát, ám az idő őt igazolta, mivel másfél évig úgy tűnt, hogy képesek legyőzni a hatalmas korkülönbség okozta akadályokat. Most viszont egy szomorú videó került fel Szabi közösségi oldalára. Szakítottunk Karolinával, és egyidejűleg barátok maradtunk. A legjobb barátomnak is mondhatom. Nagyon értékes másfél év van mögöttünk, amit sok mosolygással, szeretettel, érdekességgel töltöttünk el, és meg is szeretném neki ezt köszönni, mivel ő egy nagyon értékes kis teremtés, mondta közösségi oldalán Mr. Szabi. Az influencer azonban nem csak az egyszerű tényt közölte követőivel, hanem az okot is elárulta, amiért már nem működött köztük a kapcsolat. Annyit elárulhatok, hogy nem a korkülönbség volt a fő probléma, hanem inkább az egészséges életmódhoz való viszonyunk, szögezte le Szolnoki Szabolcs, eloszlatva ezzel a sok pletykát, ami felmerült volna a szakítás körülményeiről. Mivel ő még nagyon fiatal, én úgy gondolom, hogy sikeres, boldog élete lesz, és rám, mint barát mindig számíthat. Szeretném megköszönni neki a velem eltöltött időt, és jó egészséget is szeretnék kívánni neki, jelentette ki Mr. Szabi. A házasság első látása korábbi sztárja, ezek szerint ott szerepelt, ezek után követőihez is intézett pár szép szót, és hozzátette, hogy még nincs senki más a képben. Mr. Szabi szingli lett, és ez egy darabig így is marad, zárt a videóját ezzel a mondattal az influencer. Szolnoki Szabolcs tehát következő hónapokban csak magára fog figyelni, Karolina is visszatért egy állítólagos 20 éves életéhez. Gondolom egy 20 éves volt szerelemről van szó, szóval borsonline.hu velük is foglalkozik tehát.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Ki a Sportis 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48. Kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
7: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Fél óra telt el a Nyíregyháza Spartacus Kisvárda Masztergut bajnoki labdarúgó mérkőzésből, amikor a vendégek védője Holá Bálint úgy lekönyökölte Tarcsi Róbertet, hogy a spari futballistája elterült a fűön. Labdarúgásról van szó. A mentők az ápolás után bevitték a kórházba. A diagnózis: a futballista arccsontja és szemüregfala eltörött, arcürege beroppant, szemgolyója pedig elmozdult. Megkérdeztük, írja a portál, dr. Finna Pétert, a Prestige Medical Center orvosigazgatóját, miként látja a sérülés, mennyi időbe telhet a felépülése. Szerencsére a látóideg nem sérült meg. Az ilyen jellegű műtétek után az esetek 90%-ában a kettős látás megszűnik. Reméljük, a látása tökéletesen visszatér, és az érzőideg is rendbe jön. A teljes felépülés akár fél évet is igénybe vehet. Erről a sérülésről is írta át a portál. Az előző idényben 2 gólt szerzett az FTC ellen Calderón, a Zete sokoldalú spanyol futballistája, aki reméli, hogy a mai bajnokin ismét legyőzik a zöldfehéreket. A 26 éves futballistát alapvetően balhátvédként tartják számon, de az előző meccseken egy sorra feljebb támadó szerepkörben játszott. Korábban már sokszor játszottam előrébb, és be kell vallanom, nagyon testhez álló ez a szerep. Közelebb vagyok a kapuhoz, könnyebben tudok helyzetbe kerülni és gólokat szerezni. Milyen éles meglátás, nem? Na mindegy. Már pedig gólt lőni én is nagyon szeretek. A Vasas elleni mérkőzésünk nem sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. Az biztos, hogy több futás és energiabefektetés szükséges a győzelemhez, ám a sok kapott gól ellenére azt mondom, a védelmünk nem rossz. Tehát ezzel a mai mérkőzéssel és a Zalaegerszeg csapatával is foglalkozik a portál. Labdarúgás a téma tehát. Mindössze 2 NBA gyűrűje van, ami ekkora klasszis esetében igencsak ritka. Nagy riválisa és pályatársa, a Boston Celticet erősítő Bill Russell ugyanezen idő alatt 11-szer ért fel a csúcsra, miközben a gyengébb egyéni mutatók ellenére 7-1 a mérlege Wilt ellen az NBA rájátszásában. Wilt Chamberlain neve a világ emlékezetében mégis minimum azon a magaslaton áll, mint a Celtic centeri. Igen, a nagy Wilt a 100 pontos ember, az egyetlen az NBA történetében, akinek egyetlen mérkőzésen összeütt a bűvös kerekszám, természetesen úgy, hogy a végén már mindenki a keze alá játszott. A felnőtt

0: egyébként 216 centis fiúnak egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy kosárlabdázó legyen. A Népsport mellékletben bemutatják az újságírók a 90 éve született Wilt Chamberlain pályafutását, de természetesen nem csak az újságformátum foglalkozik vele, hanem a portál is. Augusztus 17-én, tehát ma tölti be a 60. életévét, Zvara József minden idők egyik leggyorsabb angyalföldi labdarúgója, aki ifjúsági Európa-bajnokságot nyert 1984-ben. Gyerekként nem gondolta, hogy ifiként Európa-bajnok lesz. Hatszoros magyar bajnok fővárosi klubban játszhat, az meg pláne nem, hogy a címeres mezt a nagyok közt is magára öltheti. 12 éves koráig nem is futballozott egyetlen klubban sem, és semmilyen versenyrendszerben sem. Karrierjében a válogatott jelentette a csúcspontot, a sérülések taszították a mélyben. Amikor elszakadt a belső térszalagja, sokáig nem futballozhatott, amikor meg sérülten is erőltett a játékot, kevésbé ment neki. Ki is kezdték, élcelődtek a maratoni hosszúságú gólcsendjén, ami őt is megviselte, amikor pedig elszakadt a keresztszalagja, végleg abba hagyta a futballt. Zvara Józseffel is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió.

0: a reklámok után, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet, utána pedig a közös ismerősökkel térek vissza, maradjanak velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312 520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszint emelésen Paksnál. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás elmozdítását. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunák zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő szinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Pakson fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák süllyesztésén dolgoznak. A munkában több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek vesznek részt. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak az eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet, kitartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Lengyel orvosok, ápolók segítenek magyar kollégáiknak a tegnap éjszakai buszbaleset sérültjeinek ellátásában. A jármű az M3-ason borult az árokba, 12-en meghaltak, 47-en megsérültek. A rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, a férfit őrizetbe vették. A lengyel zarándokok Bosznia-Hercegovinából tartottak hazafelé. Az ukrán elnök továbbra is légvédelmi eszközöket kér nyugati szövetségeseitől. Volodymyr Zelenszkij arról számolt be, hogy az oroszok a héten több mint 1550 drónnal, ugyanennyi bombával, valamint több mint 60 rakétával támadták Ukrajnát. A tegnap hajnali légicsapásokban 3-an vesztették életüket, és több mint 20-an megsebesültek. Közben az ukránok is több száz drónnal támadtak oroszországi célpontokat. Moszkva környékén egy, Rosztov megyében 3 ember halt meg. Ketten meghaltak az Atén melletti Szalamis szigetén pusztító erdőtüzekben. A Görög-sziget déli és keleti részén fekvő népszerű fürdőhelyek közelében szinte egyszerre csaptak fel a lángok. Erdőtűz pusztít Szkírosz szigetén is, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti.
2: Az időjárásról.
6: Itthon délelőtt a gomoly felhők mellett mindenütt kisüt a nap, majd késő délutántól beborul az ég, és országszerte kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Napközben általában 32-37, az északi tájakon 29-31 fok várható. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő.
2: Ébredj! ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, nem sokára programokat ajánlok és szólok az időjárásról is, füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren Szent István nap előestéjén. Hát, a rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sok felé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Jennifer Lopez és David Guetta közös újdonságát játszom, a címe See Me Tonight, ez szólt át a hírek után azonnal, maradjanak velem.
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. 5. helyen zárta a magyar csapat a párizsi vízes EB-t. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna-Ágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ember állapota továbbra is válságos, a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen, ezzel a kontinens viadalon egyedüliként 3-szor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg a 3 kilométeres távban. A nyílt vízi úszó válogatott emellett még 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett. Az éremtáblázaton a magyar csapat az 5. helyet foglalta el.
3: Az időjárásról.
7: Változékonyra fordul az idő. Már a reggeli órákban is többfelé felhős az ég, északon néhol gyengén esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható, szorványosan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület Kecskemétnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg remek hetet. Folytatjuk azonnal a kiváló közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp.
0: Jó reggelt, Ceglédi!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Néha másfelé is kell tekinteni, ez a mai nap vezér gondolata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma egy körülötted kialakuló helyzet csak annyira okozzon neked bosszúságot, amennyire nagyon muszáj. Talán jobb lenne inkább elfogadni, hogy vannak dolgok, melyek felett nincs hatalmunk. Az eszközök, melyeket használunk, néha elromlanak, az emberek néha mondanak vagy tesznek olyasmit, ami nem való kedvünkre. Ilyenkor érdemes higgadtnak maradni, majd minél hamarabb túllépni az egészen. Vika, ma szembesülsz azzal, hogy a dolgok, melyeket megtanultál és talán örök érvényűek hittél, már nem minden helyzetben elegendőek arra, hogy eligazodj a világban. Minden változik körülöttünk és nekünk muszáj vele változnunk, különben egy napon arra ébredünk, hogy nem értjük már a körülöttünk lévő eseményeket. Ma légy nyitott egy lehetőségre, amely új ismeretekkel ruház fel téged. Ikrek! Ma egy kevésbé örömteli esemény következhet be, amely elsősorban a pénzügyek terén okozhat némi bosszúságot benned. Talán elveszítesz valamit, vagy elfizeted magadat valahol, de az is lehet, hogy hibásan számolnak el veled valahol. Légy óvatos, figyelj oda minden tranzakciódra, de ne légy túl szigorú azzal sem, aki elhibázott valamit, még ha ez a valaki épp te vagy, akkor sem. Rák! Egy esemény sor, amely mostanában körülötted történik, arra kényszeríthet, hogy te magad is alakíts néhány dolgot a saját életedben. Tedd meg, amit kell, de vedd figyelembe, hogy ilyenkor előfordulhat, hogy az eredmények nem azonnal jelentkeznek. Légy türelmes és őrizd meg az optimizmusodat. Oroszlán! Valami véget ér és valami új kezdődik most az életedben, ami talán a karriereddel kapcsolatos, de hatással lehet az életed egyéb területére is. Bármi is az, mindebben szerepe van az új technológiáknak és eszközöknek, melyeket nap mint nap már mindenki használ. Ügyelj arra, nehogy ebben lemaradj, mivel most csak így tudod kontroll alatt tartani a történéseket magad körül. Szűz! Könnyen lehet, hogy ma felerősödik benned az elvágyódás érzése. Szeretnél megélni valami újat, izgalmasat, ami lehet egy távoli utazás is, vagy az, hogy megismerkedj érdekes emberekkel, kultúrákkal. Sokkal hamarabb ott lesz a kezedben a lehetőség, mint hiszed. Szervezz át a közeljövődet és használd ki a lehetőségeket, melyek már most is a rendelkezésedre állnak. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
6: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
10: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha ma nagyon nehezedre esik majd egy dologra koncentrálni, az nem a véletlen műve. Mostanában ugyanis rengeteg külső inger érheted, így az agyad olyan magas fordulat számon dolgozik, hogy képtelen vagy lecsendesíteni és egy irányba fordítani az erőforrásokat. Hagyd hát holnapra azokat a dolgaidat, melyek figyelmet igényelnek, és maradj a rutin feladatoknál. Persze az sem baj, ha pihensz egy kicsit, végül is rád fér, nem igaz? Skorpió, ma érzékenyen és együttérzően viszonyulj a környezetedhez, és légy nyitott, amikor valaki a segítségedet, támogatásodat kéri, vagy arra biztat, vegyél részt egy ezzel kapcsolatos akcióban. Lehet, hogy most erre van szükséged neked is. Érezni, hogy fontos vagy, hogy tehetsz valamit másokért. Gyógyító erővel hathat mindez a lelkedre. Használd ki! Nyilas! Ha valamikor nem kell különösebben aggódnod a megjelenésed miatt, az talán éppen a mai nap. Élvezd hát a mai nap lazulását, ma senkit nem kell ugyanis lenyűgöznöd a külsőddel és a fellépéseddel. Körülötted pedig ma csak is olyanok lesznek, akik számára nem a külső, hanem a belső értékeid fontosak. Bak, legyenek bármennyire is feszítettek a napjaid, vagy terheltek az idegeid, neked mindig ott vannak a szeretteid, akik közelében fel tudsz egy kicsit oldódni és pihenni. Próbálj ma egy kicsit tudatosan is regenerálódni, és helyzetettől függően megpróbálni megkeresni a dolgok lazább oldalát. Kapcsold ki az agyadat, csinálj valami szokatlant, vidámat, és igyekezz erre rávenni másokat is. Vízöntő. Ma kiderülhet, hogy a közeljövőben olyan bevételeid is lehetnek, melyekre eddig nem igazán számítottál, de annak is van esélye, hogy a költségeidet sikerül lefaragnod valamely területen. Légy tehát reális a pénzügyeidet illetően, és ne csak azt nézd, mi a negatív hozadéka a körülötted lévő változásoknak. Ma világossá válhat, hogy bizonyos dolgokban akár még jobban is járhatsz. És végül halak, ma egy beszél

0: beszélgetés vagy információ hatására valószínűleg sokkal szebben fogod látni a jövődet, mint annak előtte. Mindez pedig igaz lehet a magánéletedre is, és erre minden okod megvan. Egy nagyon fontos kapcsolatod ugyanis úgy alakulhat, ahogyan csak a legszebb álmaidban remélted. Az élet bonyolult, és most lehet, hogy te is megtapasztalod, hogy néha pont az ellenkezője történik meg annak, amire számítunk. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban már is jönnek a legfrissebb információk, aztán én vissza a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!
2: Cegléd Rádió!
1: 92!
2: Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. 5. helyen zárta a magyar csapat a párizsi vizes EB-t. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybírók korhatáráról szólnak. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Az alkotmánybírósági kontroll csak eljárásrendi felülvizsgálatra terjedhet ki, tartalmira nem. Ezt a Fidesz-KDNP 2013-ban kivette a testület hatásköréből. Két ember állapota továbbra is válságos, a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházakba vitték. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. Véget ért a párizsi vizes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen, ezzel a kontinens viadalon egyedüliként 3-szor állt a dobogó tetején. A mindössze 16 éves Pápai Olivér 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A magyar küldöttség első aranyát a nyílt vízi úszó Betlehem Dávid szerezte meg a 3 kilométeres távban. A nyílt vízi úszó válogatott emellett még 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett. Az éremtáblázaton a magyar csapat az 5. helyet foglalta el.
2: Az időjárásról.
3: Változékonyra fordul az idő. Már a reggeli órákban is többfelé felhős az ég. Északon néhol gyengén esik az eső. Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Szorványosan eső, zápor, zivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szeveni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szeveni Szilvia énekel. A Ceglédi Táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren Szent István nap előestéjén, tehát a rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az ezer éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Jó reggelt, Cegléd!

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sok felé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.

0: kedves hallgatók, azon mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó felvonása. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
9: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, dárc vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
10: Napközben hőség, estétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszintemelésen Paksnál. Őrizetbe vették a Lehel téri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Ma megnyitják a rátkövei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenék küszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárca vezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel busz baleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő, szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségért kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogadó parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározó tóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordányon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált.
3: Az időjárásról.
10: Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Torványosan eső, záporzivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk! We had

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, egy beszélgetéssel folytatjuk azonnal, ahogy ígértem, hogy mi a téma, az azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. 92.5.
5: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát vendégem itt a stúdióban Terék József, akivel már nem először találkozunk itt a Cegléd Rádióban. Mint tárogatóművészt, mint népdalgyűjtőt is bemutattuk már, és hát nagyon sok érdekes zenei témáról beszélgettünk. És mint már említettem, egy könyv van a kezemben, és nem is egy akármilyen könyv. Európa 100 művésze a címe, hogyha jól fordítok itt angolból. Ez egy angol nyelvű kiadvány. Hát bizony jóval több, mint 200 oldal, de a legérdekesebb nekünk a 222., ahol maga Terék József is szerepel. Na hát erről a kötetről fogunk először is beszélgetni, de más témáink is lesznek. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, szervusz!
6: Szervusz, kedves Gábor, és köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Nagy megtiszteltetés, hogy már azt hiszem sokadik alkalommal hát vagyok itt egészen hanyadik. Pontosan.
5: Igen, igen, lehet, hogy századik alkalommal. Na, ha már itt a százasnál tartunk. Ez egy gyönyörű szép kiadvány. Hol adták ezt ki, és egyáltalán hogyan lehet ebbe belekerülni?
6: A kiadványt a Kulturelle Lab szerkeszti, különféle közösségi oldalokon megtalálható, és a tulajdonosa Olaszországban él. Gyakorlatilag onnan indult el ez a kezdeményezés, hogy egyrészt adjanak lehetőséget azoknak a művészeknek, akik szeretnének bemutatkozni, másrészt pedig, hogy ők is rávilágítsanak azokra a művészekre, akiket fontosnak tartanak, hogy nemzetközi szinten is megismerjék. Tehát ebbe a könyvbe két irányból lehet bekerülni. Ami egy nagyon jó dolog, mert nem egy előre leosztott kiadvány az megjelenésről van szó. Tehát nem az van, hogy azt mondják, hogy csak ez a 100 művész fog megjelenni, hanem lehetőséget biztosítanak arra, hogy te, mint művész, jelentkezzenél a cégnél, adjál le magadról egy anyagot, nagyon-nagyon nagy a túljelentkezés. A

0: szintű reklám a művésznek, egy nagyon jó visszajelzés a cégnek, hogy a kezdeményezés, ami évekkel ezelőtt elkezdődött, az jó, és kicsit a maga munkájára kivetítve, ugye jövőre már 35 éve lesz az előadó művészeti tevékenységem, amit még a múlt évezredben kezdtem meg, igen. Nekem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy számos nemzetközi és hazai megjelenés mellett egy ilyen kifejezetten reprezentatív kiadványba is megjelenhetek, és népszerűsíthetem Hungarikum hangszerünket, a Tárogatót. Természetesen a harmadik mondatban ott van Tápió Szelem, mint szülővárosom, hiszen nekem ez elengedhetetlenül fontos, hogy amellett, hogy megismerjék az én előadó művészi munkámat, meg a Tárogatót, tudja meg mindenki, hogy Pest megyéből honnan származom.
1: Igen, bizony, és erre büszke is vagy, hát olyannyira, hogy ott a környék népdalait is már nagyon szépen összegyűjtötted, és erre a népdalgyűjtésről is fogunk majd beszélgetni. De nagyon jó az, hogy a mai világban, amikor már tényleg minden az interneten van, és minden ott van a kezünkben az okos telefonon, végre egy igazi kötetet is kezünkben tarthatunk, és igenis, ennek egészen más hangulata, más illata van, ugye, mint egy okos telefonnak.
0: Így van, muszáj vagyok elfogadni, hogy haladni kell a korral, tehát az online kiadványok az óriási teret hódítottak, világszinten sokkal elérhetőbbek, de én régi módi vagyok, én még mindig hiszek a gyártott, nyomtatott, préselt kiadványok erejében.
1: Nagyon fontos, és ezt olyan jó tényleg kézben tartani. Gyorsan bele lapozgattam, és valóban azért egy kicsit most dominálnak a képzőművészek, nem baj ez, egyébként nagyon sok érdekes, nagyon szép kép van benne, rólad pedig egy koncert felvétel van itt kitéve a 222. oldalon, ugyebár.
0: És ennek a fotónak az érdekessége, hogy ez a Saigoni konzervatóriumban készült Vietnámban, egy fantasztikus zongora művésszel.
1: Saigon az Törtel után van, hogy kicsi.
0: Törtel után így van, kb. 9000 kilométerrel, itt a külterületen a Vietnámban található. Óriási nagy dolog, hogy már 8. alkalommal voltam idén Vietnámon fellépni, és ez a koncert, ez 2 évvel ezelőtt készült. Gyakorlatilag Vietnámnak az egyik legkiemelkedőbb oktatási helyszínének a nagy termében.
1: Na, szóval akkor nem ijedsz meg a Törtelen túli világtól sem.
0: Nem, de Törtelen is muzsikáltam lakodalmat, úgyhogy onnantól kezdve bárhol megállja az ember a helyét.
1: Igen, igen, igen. Na, ha már az utazásnál tartunk, egy nem akármilyen tervet forgatsz a fejedben mostanában, Tárogatóval a föld körül. Ezt a tényleg Hungarikumnak nevezhető speciális magyar hangszert meg kell mutatni. Már megmutattad, ezek szerint már akár Saigonban is, de azért ezzel nem elégedtél meg, és szeretnéd, ha minél több helyütt meghallanák ennek a különleges hangszernek a hangját.
0: Ugye? Így van. Egy óriási eredménynek élem meg azt, hogy hát ugye jövőre lesz már a pályafutásom 35. évfordulója, és hogy ez alatt 42 országban és valamennyi kontinensen képviselhettem hazánkat, és nagyobbnál nagyobb fellépéseknek tehettem eleget. Külképviseleteink, egyetemek, akadémiák, nemzetközi fesztiválok meghívásának köszönhetően. Nagyon nagy dolog, amikor egy magyar művész képviselheti a saját hazáját, főleg ha egy ilyen egyedülálló magyar hangszerrel teheti, mint mondjuk én a Tárogatóval. Azonban eldöntöttem, hogy túl sok évforduló van most ebben az évben, ahhoz, hogy is szokták mondani, hogy én itthon a székben ülve várjam, hogy elteljen az év. Idén van második Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 350. évfordulója, Bartók Béla születésének 145. évfordulója, a Tárogató megreformálásának 130. évfordulója, és az 56-os forradalmi szabadság az 70. évfordulója. Mindezekre emlékezve én úgy gondoltam, hogy felajánlom zenei szolgálatomat a magyar nemzet javára, és Willy Fog után szabadon körbe megyek a földön. 80 nap alatt, de másfél hónap alatt és 7 országot, majdnem valamennyi kontinens, Afrikát leszámítva minden kontinensen lesz koncertem.
1: Meg az Antarktiszt leszámítva.
0: Bocsánat, így van, így van, így van. Én úgy döntöttem, hogy azokhoz a fesztiválokhoz csatlakozok, ahová a legkevesebb esély van, hogy magyar művész ki tudjon utazni, és azokhoz a magyar közösségekhez próbálok eljutni, ahová a legritkább esetben juthat el magyar művész. Tehát igazából ezzel el is mondtam, hogy távolabbi kontinensek magyar közösségei, és olyan jellegű magyar központú fesztiválok lesznek a célpontok, amelyeket így körbeutazva, gyakorlatilag tényleg körberepülöm a földet, hiszen lesz egy repülés a Csendes óceánon keresztül, és aztán az ázsiai részről úgy fogok átmenni Észak-Amerikába.
1: Ez ami, mennyire lesz, ha nem 80 nap, de tényleg mennyire
0: ez? Ez kb. 45 nap lesz. Október közepén indul a program, és ha minden igaz, akkor az utolsó fellépés az épp a születésnapom, a november 29-én lesz, és akkor utána jövök haza, itthon is szükség van rám.
1: Fú, a mindenit. Ez egy nagy turné lesz. Már előre gratulálunk hozzá, és egy nemes gondolat valóban, hogy magyarok mindenütt vannak.
0: Így van. És ezeket az évfordulókat úgy gondolom, hogy főleg a régebb óta fiatal magyar honfitársainknak is hallani kell, hiszen lesz két olyan ország például, ahol még a tárogatót soha nem hallották.
1: Igen. És azért tudjuk rólad, hogy nem csak, hogyha elét tesznek egy tárogatókot, tehát akkor azt különösebb gondok nélkül le tudod játszani, magad is írsz.

0: írsz, és gyűjtesz is, tehát tulajdonképpen Bartókot is említettük most, Bartók és Kodály nyomdokain járva népdalokat gyűjtesz, és dolgozol föl alkalmasint, és ezt a munkát nem is kívánod abba hagyni, úgy tudom.
1: Így van, ugye nekem folyamatos kettős munka az, hogy tárogató művészként dolgozok, zenét szerzek, és népzenekutató vagyok, és ha jól mondom, akkor ez nem is kettő, hanem három igazából.
0: Ez már
1: kapcsolódik az első kettő.
0: Igen.
1: És hát népzenekutatóként én nekem 2008 óta fogalmazódott meg az, hogy szeretném segíteni a településeket, a régiókat. Hát ugye mivel Pest vármegye szülötte vagyok, ezért főleg Pest vármegyén.
0: Igen.
1: Hogy
0: amúgy is egy elhanyagolt ilyen szempontból. Talán a főváros közelsége miatt úgy gondolták, hogy hát ilyen nagyvárosok vannak itt, itt úgy sincs igazi népzene, csak a falvakban. És ez nem igaz.
1: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy talán kevésbé fölkarolt volt a Pest vármegye népdalkincsének az ügye, hiszen mint kiderült, azért itt nagyon nagy, például Pavlovics Géza Albert is a szülötte, és az egyik legnagyobb népzenekutató volt a 20. században, nagyon kevesen hallottak róla.
0: Hát, én sem tudnék sokat mesélni róla, igen.
1: Kenesei Klein Ilona például, ő is itt volt Pest vármegyében, nem itt született, a Dunántúl szülötte volt, de is a szegi gyűjtései, Péceli kapcsolódása, és ehhez kapcsolódóan a Pest vármegye, illetve hogy ő írta a Duna melléki gyűjtései elévülhetetlenek, és például gyűjtött Cegléden is, az 1900-es évek elején. És ugye nekem nagyon fontos feladat volt, hogy a Tápiómente szülőföldem 21 települését kutassam újra. Ez a munka ez gyakorlatilag odáig vezetett, hogy 3 évvel ezelőtt sikeresen meg tudtam védeni a doktori értekezésemet, de azt is fontosnak tartom, hogy azok a települések, akik rendelkeznek valós és már dokumentált népzenei örökséggel, azoknak legyen lehetőség visszakapni, vagy általam, vagy mások által, de bizony. Mindenképp szeretném őket tájékoztatni ennek a lehetőségéről, és hát akkor itt most szeretném is bejelenteni, hogy nemrégiben például Ceglédnek a népdalos örökségét vizsgáltam.
0: Van ilyen?
1: Van, igen, tehát aki azt mondja, hogy nincsenek ceglédi népdalok, az nem kutatott elég mélyre. Aha. Vannak ceglédi népdalok, így van.
0: Ez sok ceglédi számára is újdonság.
1: Így van, és mint ahogy ugye Tápió Szele szülötte Simonfi Kálmán, aki 1851-ben itt ugye Ceglédváros főjegyzője volt, ha most jó számolom, ennek épp 175. esztendeje. Ugye én minden évben van évforduló, csak meg kell nézni, így van.
0: Igen.
1: Viszont, és egyébként Simonfi Kálmán, aki közvetlenül kapcsolódik Cegléthez és Tápió Szeléhez, idén van születésének is a 190. évfordulója, és ugye büszkék vagyunk rá, mi Tápió Szeleiek is, illetve hát a ceglédi emberek is, hiszen egy központi személyiség volt,
0: hogy
1: nem csak a 48-es szabadságharc, hanem ugye az első dalárda megalapítása kapcsán, ami meg 1852-ben volt, és hol? Cegléden. De én azt fontosnak tartanám, hogy a ceglédi emberek megismerhessék saját népdalkincsüket, és feltett szándékom, hogy a közeljövőben megkeresem azokat az illetékes személyeket, akikkel érdemben lehet
0: vannak
1: esetleg arról beszélni. Vannak források, én azt szoktam mondani, hogy a 80 éven felüli helyi lakosok, ők még ismerik azokat az eredeti népdalokat, amennyiben tőzsgyökeres helyi ceglédiek, amiket ugye az ő nagyszüleik, dédszüleik énekeltek, és hát minden bizonnyal ezek között ott vannak még a ceglédi népdalok, de az Zenetudományi Intézetnek az archívumában, illetve számos 19. századi kiadványban ott vannak a ceglédi népdalok, a népi játékok, és ezeket bizony gyűjteménybe kell foglalni, és a ceglédi gyerekek meg a közösségek hagy tanulják vissza, hogy 100 év múlva is dalolják Cegléd népdalait.
0: De jó, az úgy erik ertek alatt, stb. Meg ilyenek gondolunk, akkor ugye?
1: Alapvetően azok a dalok kerülnek egy ilyen kötetbe, amelyeket ugye azokon a településeken, vagy a hozzájuk kapcsolódó közvetlen külterületeken, ugye, fölgyűjtöttek, dokumentáltak, de nálam azok a dalok is bele szoktak tartozni. Például, vagy Abonyban, ha gyűjtöttek egy olyan dalt, amiben benne van Ceglédnek a neve, akkor azért ez
0: az
1: a dal nagy valószínűséggel ceglédi kapcsolódásra utal, és azért nem nagy bűn az ilyen jellegű dalokat is közölni, hiszen Ceglédváros népdalkincse egy közelben lévő települési archívumból. És az a tapasztalat, hogy azért nagyjából átlagosan 100 népdal az mindig elő szokott jönni.
0: Mennyi
1: a teljes kutatás
0: áll össze egy ilyen kötet?
1: Onnantól kezdve, hogy megegyezünk azzal, aki megbízik bennem, nagyjából 6 hónap alatt el tud készülni egy ilyen kiadvány.
0: Ez egész normálisnak tűnik így. Igen,
1: így van.
0: Kell éveket várni rá.
1: Így van. Akkor. És nem olyan régiben, néhány nappal ezelőtt Farmoson adtuk át a 77. olyan kulturális örökségvédelmi kiadványt, amelyet 2008 óta már szerkeztek. Tehát nagy megtiszteltetés, hogy CD-ket, könyveket, népdalos könyveket, népzenei kiadványokat szerkeszthetek, és a Farmosi könyv is egy ilyen volt, hogy nem tudtak róla az emberek, csak néhány dalról, hogy létezik náluk, és hogy ezeket énekelték az idősek, meg a nyugdíjas klubba is ismerik, és kiderült, hogy egy több mint 200 oldalas könyv meg tudott jelenni belőle, és most visszataníthatják a gyerekeknek, és óriási megtiszteltetés. Egyrészt, mert anyai ágon farmosi vagyok, másrészt, mert azokon a településeken, ahol azt mondják, hogy nem nagyon volt helyi népdal, ott azért el kell végezni hozzá a kutatásokat, hogy ezt ki lehessen jelenteni, és ha mélyreás az ember, mindenhol ott vannak a helyi népdalok.
0: Jaj, de jó. És egy másik olyan több mint 200 oldalas kötet van a kezemben, amiből kiindult ez az egész beszélgetés, hogy Európa 100 művésze. Ajánlom figyelmükbe ezt a kötetet, és a 222. oldalt különösen, ahol ott szerepel jelenlegi beszélgetőtársam Terék József, tárogató művész, népdalgyűjtő és népdalfeldolgozó. Fú, hát még nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, és fogunk is majd egyébként. Hát a nagy földkörüli út után szeretnék egy kis beszámolót majd mindenképpen. Arra már előre szeretném megváltani a bérletemet, úgyhogy majd akkor mindenképpen találkozunk, és addig is jó munkát, jó egészséget kívánok, és sok-sok nagyon szép muzsikát, sok-sok nagyon szép népdalt.
1: Én pedig köszönöm szépen a meghívást, és kívánom minden Cegléd és Cegléd környéki művésznek, hogy keressék meg a Kulturellab oldalát a közösségi oldalakon, jelentkezzenek, ha nem keresnék meg őket, és akár a következő kötet kapcsán jöjjenek ők egy interjúra, hogy benne vannak ebben a fantasztikus nemzetközi kiadványban. Legyen így.
0: Lennének itt a vételkörzetünkben is olyanok még, akik bizony méltóak lennének arra, hogy bekerüljenek.
1: Kívánom, hogy így legyen.
0: Terék József, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: Cegléd Rádió. A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Kedves hallgatók, este 6-ig lehetünk együtt.

0: legfrissebb információkkal folytatjuk azonnal, kedves hallgatók, a jó reggel Ceglédet, utána meg a közös ismerősökkel, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92.5 Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Napközben hőséges, tétől enyhülés várható, záporokkal, zivatarokkal. Folyamatosan dolgoznak a vízszint emelésen Paksnál. Őrizetbe vették a Lehel téri bántalmazót. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a rátkavei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. 100 milliárd forintot takaríthat meg az állam az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetésén, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az előző kormány 150 milliárd forintos szerződést kötött volna Mészáros Lőrinc cégével, miközben más szereplők 50 milliárd forintért vállalták volna a feladatot. A tárcavezető hozzátette, az üzemeltetési szerződés októberben jár le, új versenyeztetés kezdődött, és akár 66%-kal olcsóbb megoldást is találhatnak. Két ember állapota továbbra is válságos a tegnapi lengyel buszbaleset súlyos sérültjei közül. Életükért a nyíregyházi kórházban küzdenek, közölte az RTL híradója. A Bosznia-Hercegovinából hazafelé tartó zarándokokat szállító busz az M3-ason Mezőkeresztesnél borult az árokba. 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Őket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba vitték. Az eddigi rendőrségi adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben. A férfit őrizetbe vették. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a Lehel téri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő, szintén nő segített. Oda mentek, rendőrt hívtak, segítségért kiáltottak. Később a férfit a kihallgatása után kiengedték. Az esetet sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére tegnap a BRFK közölte, hogy mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene. A további zaklatás gyanúja miatt pedig elfogadó parancs alapján ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Vízbe fulladt egy nő a debreceni Vezér utcai víztározó tóban. A katasztrófa védelmet és a mentőket késő délután riasztották a helyszínre. Egy tűzoltó úszott be a tóba, a holttestet vízi hordányon vitte ki a partra. A rendőrségi vizsgálat idegenkezőségre utaló nyomot nem talált.
1: Az időjárásról.
2: Napközben több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen felhős idő várható. Torványosan eső, záporzivatar kialakulhat. A Tiszántúlon csak estére érkezik meg az eső. A szél többfelé megerősödik, zivatarok idején viharossá fokozódhat. A legmelegebb órákban általában 32-37, északon 29-31 fok körül alakul a hőmérséklet. Késő este 18-27 fok lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A jó reggelt, Ceglédet, reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, reklámok után jönnek a friss infók, aztán átadom a terepet Szabó Kristófnak, jön a sportos egy óra hosszája a Cegléd Rádiónak, aztán persze 11 óra után visszatérek. Tartsanak velünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
6: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Változékonyabbra fordul az idő. Több módszerrel is dolgoznak a Dunavíz szint emelésén. Emlékpadot kapott Fenyő Miklós a Zamárdi Balatonparton. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A holnap és a szerda lesz a kritikus nap a paksi atomerőműnél. A két még működő turbina üzemben tartásáért a hétvégén is folyamatosan dolgoztak a szakemberek, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a Duna jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A megfelelő vízszint biztosítása érdekében ma megnyitják a Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipjét is. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság a 17. alaptörvénymódosításnak azokat a részeit, amelyek Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszűnéséről, a parlamenti képviselők választhatóságának időkorlátjáról, valamint az alkotmánybíró korhatáráról szólnak, írja a 24.hu. A Fidesz és a KDNP kért utólagos normakontrollt az alaptörvénymódosítások miatt. Ukrán rakéta támadásban 6 civil meghalt, 4 pedig megsebesültek egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen lévő Koloszkovo településen csapódtak be, egy épület kiégett. A sérültek között egy 14 éves gyerek is van. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjjel mintegy 200 ukrán drónt semmisítettek meg több régióban, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Erdőtűzoltása során életét vesztette egy katona a spanyolországi Aragóniában, miután szakadékba zuhant a tűzoltó autója. A jármű másik 3 utasa megsérült, kórházba vitték őket. A régió központjától, Zaragozától mintegy 100 kilométerre pusztító tűz már több mint 17 ezer hektárt emésztett fel. A környező településekről mintegy 1000 embert telepítettek ki. A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket a héten az érintettek bevonásával. Az Oktatásért Gyermekügyi Minisztérium vezetői egyetemi oktatókkal, szakértőkkel és hallgatókkal egyeztettek, például az intézményi autonómiáról, a finanszírozási modellekről és a képzésekről. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strandfesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Őrsről és DJ Palotairól is.
2: Az időjárásról.
7: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű. majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső záporzivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Üdvözlöm az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sport híreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a NASCAR-ról, a La Liga rajtjáról, valamint természetesen szó esik a US Open-t megelőző tornákról is. Épp most Montrealban ért véget és Cincinnati kezdődött, úgyhogy tartsanak velünk!

Horváth Péter Cegléden folytatja. Újabb játékossal erősödik a Cegléd felnőtt csapatkerete a 2026-27-es szezonra. A több játék lehetőség reményében Horváth Péter az NB1-ben szereplő Csurgó csapatától érkezik kölcsönbe Ceglédre. Ezzel együtt két győzelemmel folytatja a felkészülést a felnőtt csapat. Előbb idegenben a Mezőkövesd ellen 31-37-re, majd otthon a Deac ellen 36-35-re tudott a csapat diadalmaskodni. FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.

0: A CBS egykori játékosa Szendrei Bence augusztus elején aláírta élete első profi szerződését, így az MTK Budapest hivatásos labdarúgójává vált. Bence pályafutását Törtelen kezdte, majd a ceglédi VSS sárga-kék mezében hívta fel magára tehetségével, szorgalmával és elhivatottságával a fővárosiak figyelmét. Az MTK-ban mutatott teljesítményével már kiérdemelte a korosztályos válogatott meghívót is. Sok sikert, Bence!
1: Cegléd Rádió FM 98.6.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Elkezdődött a La Liga, azaz a spanyol labdarúgó bajnokság, ám a három nagy klub, az Atleti, a Real és a Barca csak a második fordulóban kezdi meg majd a küzdelmeket. Ennek nagyon egyszerű oka van, a világbajnokságon rengeteg játékosuk szerepelt, így Javier Tebas, a La Liga elnöke külön pihenőt biztosított a csapatok számára. Az első komolyabb összecsapásra majd a második forduló nyitó meccsén, a pénteki játéknapon lehet számítani, ahol a Betis fogadja majd a Sociedadot, szombaton a Bilbao látja vendégül a Sevillát, egyik csapatnak sem sikerült jól a tavalyi idény, lesz tehát min javítani, majd vasárnap az Atleti a sárga tenger alatt járókat fogadja a Metropolitánóban, Atletico Madrid Villarreal. A Real Madrid első meccsét idegenben az Espanyol otthonában vívja, míg a Barcelona szintén idegenben az Elche ellen, utóbbi vasárnap, előbbi szombaton, egyaránt a 8:30-es idősávban. Szombaton lejátszották az első két meccset a La Ligában, ahol az Alaves 3-0-ás győzelmet aratott a Hetafe csapata fölött, a Sevilla pedig fordított a Rayo ellen, Luis García Plaza csapata győzelemmel indított, tehát annak ellenére, hogy főképp eladtak játékosokat, mintsem újakat szereztek volna.

Megvédte a címét a Canadian Open-en, ahol idén szetveszteség nélkül jutott a döntőben, ahol honfitársát Brandon Nakashimát 2 szetben győzte le, 100%-os teljesítmény a 23 éves amerikai teniszező neve mellett, akinek mondhatni az idei közel sem volt élete szezonja. Ezzel a Masters címmel ez a kijelentés talán már nem állja meg a helyét, mégis a hazai Grand Slam-en villania kell, már csak azért is, hiszen a US Open-en 2023-ban először tudott Grand Slam elődöntőbe jutni, ám New Yorkban azóta sem sikerült ilyen sokáig jutnia. Szinte párhuzamosan Cincinnati-ben is elkezdődtek a küzdelmek, amely szintén ezres torna, és szintén Sinner és Alcaraz is abszens. Utóbbinál újra felröppentek azok a pletykák, hogy kihagyja a US Open-t, míg előbbi, aki 2024-ben volt bajnok, egy kisebb térsérülés miatt nem játszik, ám a US Open-en minden bizonnyal ott lesz. A két nagy sztár esetleges formahanyatlását a német Sasha Zverev használhatja ki, aki az év elején Ausztráliában is egy karnyújtásra volt attól, hogy döntőzzön. A Garros nyerte és Wimbledonban is döntőt játszott. Természetesen Novák Djokovicot sem szabad leírni, ha a kemény borítású versenyeket rendeznek. Hosszú idő után újra Grand Slam döntőt játszott Ausztráliában, az elődöntőben pedig Jannik Sinnert verte 5 szedben. Cincinnati után még Winston Salem vár a versenyzőkre, majd augusztus 24-én a selejtezők, 30-án pedig a főtáblás párosítások kezdődnek a 2026-os US Open-en.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

Joey Logano nyerte a Cookout 400-ast, a Richmondi félmérföldes ovál versenyt. Két futammal az alapszakasz vége előtt megérkezett a 22-es a legnagyobb esélyesek közé. North Wilkesboro után újra egy rövid oválon nyert Logano, aki az utolsó körökben parádésan tartotta maga mögött a 19-es kocsit, nevezetesen Chase Briscoe Toyota Camry-jét. A szezon örök második helyezettje Christopher Bell végül csak a hetedik lett, Kyle Larson pedig értékes top 10-et hozott össze a hatodik helyen ért célba, Tyler Reddick az utolsó körön belül teljesítő pilóta volt a 11. helyen, Hamlin az alapszakasz éllovasan negyedik lett, további értékes pontokat bezsebelve ezzel, és tovább növelve előnyét Ryan Blaney előtt, aki csupán 13. lett, a bajnokság harmadik helyezettje Ty Gibbs 15. helyen zárt, az említett két pilóta pedig Shane Van Gisbergent fogta közre, aki az utolsó rájátszást érő helyen van jelenleg.

0: A Cegléd Rádió sport hír összefoglalóját hallhatták. Most nem egy hét múlva, hanem már szerdán fognak velem találkozni legközelebb, akkor nem sporttal, hanem további általános témával, helyi hírekkel fogok érkezni önökhöz. Tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra!
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékonyabbra fordult az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Őrizetbe vették a lehetéren erőszakoskodó férfit. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légi mentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügy miniszterhelyettes, a külügyminiszterhelyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Őrizetbe vették azt a férfit, aki pénteken a lehetéri aluljáróban folytogatta volt párját. Az áldozatnak két járókelő nő segített, próbáltak beavatkozni, majd rendőrt hívtak. Később a férfit a kihallgatása után elengedték. Az esetről beszámoló posztot sokan megosztották az interneten. A 444.hu kérdésére a BRFK közölte, mivel a férfi megelőző távoltartási végzést szegett meg a bántalmazott nővel szemben, eljárást indítottak ellene, a további zaklatás gyanúja miatt pedig ismét kihallgatták és őrizetbe vették. Csak nem 120 vendéglátóhelyet ellenőrzött a Sziget Fesztiválon a Fogyasztóvédelmi Hatóság a Pest megyei kormányhivatallal. Az ellenőrzések kedvező tapasztalatokkal zárultak, a szolgáltatók jellemzően megfeleltek a jogszabályi és élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Néhány esetben azonban nem nyomon követhető termékek miatt hatósági eljárást indítottak. Véget ért a párizsi vízes Európa-bajnokság. A medencés számokban 4 magyar arany, 4 ezüst és 2 bronzérem született. Az utolsó napon Kós Hubert megvédte bajnoki címét 200 méter vegyesen. A mindössze 16 éves Pápai Olivér pedig 400 vegyesen ezüstérmet szerzett. A nyílt vízi úszó válogatott 1 arany mellett 5 ezüst és 1 bronzérmet is szerzett.
1: Az időjárásról.
6: Változékonyra fordul az idő. Napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
1: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttet, és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Ahogy ígértem, visszatértem. Olyannyira, hogy játszom a folytatásban a kiváló dalokat, a ceglédiek kedvenceit. Nem sokára pedig elárulom, hogy mit üzennek. Már a csillagok azok számára nyilván elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval dalok és napi horoszkóp hamarosan itt a Ceglid Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnus Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A Ceglédi Tánc Együttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren Szent István nap előestéjén. Hát, a rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Néha másfelé is kell tekinteni, ez a mai nap vezér gondolata, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ma egy körülötted kialakuló helyzet csak annyira okozza neked bosszúságot, amennyire nagyon muszáj. Talán jobb lenne inkább elfogadni, hogy vannak dolgok, melyek felett nincs hatalmunk. Az eszközök, melyeket használunk, néha elromlanak, az emberek néha mondanak vagy tesznek olyasmit, ami nem való kedvünkre. Ilyenkor érdemes higgadtnak maradni, vagy minél hamarabb túlépni az egészen. Bika, ma szembesülsz azzal, hogy a dolgok, melyeket megtanultál és talán örökérvényűek hittél, már nem minden helyzetben elegendőek arra, hogy eligazodj a világban. Minden változik körülöttünk és nekünk muszáj vele változnunk, különben egy napon arra ébredünk, hogy nem értjük már a körülöttünk lévő eseményeket. Ma légy nyitott egy lehetőségre, amely új ismeretekkel ruház fel téged. Ikrek! Ma egy kevésbé örömteli esemény következhet be, amely elsősorban a pénzügyek terén okozhat némi bosszúságot benned. Talán elveszítesz valamit, vagy elfizeted magadat valahol, de az is lehet, hogy hibásan számolnak el veled valahol. Légy óvatos, figyelj oda minden tranzakciódra, de ne légy túl szigorú azzal sem, aki elhibázott valamit, még ha ez a valaki épp te vagy, akkor sem. Rák! Egy esemény sor, amely mostanában körülötted történik, arra kényszeríthet, hogy te magad is alakíts néhány dolgot a saját életedben. Tedd meg, amit kell, de vedd figyelembe, hogy ilyenkor előfordulhat, hogy az eredmények nem azonnal jelentkeznek. Légy türelmes és őrizd meg az optimizmusodat. Oroszlán! Valami véget ér és valami új kezdődik most az életedben, ami talán a karriereddel kapcsolatos, de hatással lehet az életed egyéb területére is. Bármi is az, mindebben szerepe van az új technológiáknak és eszközöknek, melyeket nap mint nap már mindenki használ. Ügyelj arra, nehogy ebben lemaradj, mivel most csak így tudod kontroll alatt tartani a történéseket magad körül. Szűz! Könnyen lehet, hogy ma felerősödik benned az elvágyódás érzése. Szeretnél megélni valami újat, izgalmasat, ami lehet egy távoli utazás is, vagy az, hogy megismerkedj érdekes emberekkel, kultúrákkal. Sokkal hamarabb ott lesz a kezedben a lehetőség, mint hiszed. Szervezd át a közeljövődet és használd ki a lehetőségeket, melyek már most is a rendelkezésedre állnak. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Ceglid Rádió, változatos és friss.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha ma nagyon nehezedre esik majd egy dologra koncentrálni, az nem a véletlen műve. Mostanában ugyanis rengeteg külső inger érhetett, így az agyad olyan magas fordulatszámon dolgozik, hogy képtelen vagy lecsendesíteni és egy irányba fordítani az erőforrásokat. Hagyd hát holnapra azokat a dolgaidat, melyek figyelmet igényelnek, és maradj a rutin feladatoknál. Persze az sem baj, ha pihensz egy kicsit, végül is rád fér. Nem igaz? Skorpió, ma érzékenyen és együttérzően viszonyulj a környezetedhez, és légy nyitott, amikor valaki a segítségedet, támogatásodat kéri, vagy arra biztat, vegyél részt egy ezzel kapcsolatos akcióban. Lehet, hogy most erre van szükséged neked is. Érezni, hogy fontos vagy, hogy tehetsz valamit másokért. Gyógyító erővel hathat mindez a lelkedre. Használd ki! Nyilas! Ha valamikor nem kell különösebben aggódnod a megjelenésed miatt, az talán éppen a mai nap. Élvezd hát a mai nap lazulását, ma senkit nem kell ugyanis lenyűgöznöd a külsőddel és a fellépéseddel. Körülötted pedig ma csak is olyanok lesznek, akik számára nem a külső, hanem a belső értékeid fontosak. Bak, legyenek bármennyire is feszítettek a napjaid, vagy terheltek az idegeid, neked mindig ott vannak a szeretteid, akik közelében fel tudsz egy kicsit oldódni és pihenni. Próbálj ma egy kicsit tudatosan is regenerálódni, és helyzetettől függően megpróbálni megkeresni a dolgok lazább oldalát. Kapcsold ki az agyadat, csinálj valami szokatlant, vidámat, és igyekezz erre rávenni másokat is. Vízöntő. Ma kiderülhet, hogy a közeljövőben olyan bevételeid is lehetnek, melyekre eddig nem igazán számítottál, de annak is van esélye, hogy a költségeidet sikerül lefaragnod valamely területen. Légy tehát reális a pénzügyeidet illetően, és ne csak azt nézd, mi a negatív hozadéka a körülötted lévő változásoknak. Ma világossá válhat, hogy bizonyos dolgokban akár még jobban is járhatsz. És végül halak, ma egy beszélgetés vagy információ hatására valószínűleg sokkal szebben fogod látni a jövődet, mint annak előtte. Mindez pedig igaz lehet a magánéletedre is, és erre minden okod megvan. Egy nagyon fontos kapcsolatod ugyanis úgy alakulhat, ahogyan csak a legszebb álmaidban remélted. Az élet bonyolult, és most lehet, hogy te is megtapasztalod, hogy néha pont az ellenkezője történik meg annak, amire számítunk. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futószáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sokfelé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti táj kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.

0: délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután megindul, mindjárt mutatom, hogy nálunk mivel. Ed Sheeran énekli el hamarosan Azizam című slágerét. Maradjanak velem, New Rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
4: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
5: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Duna ágzsilépjét, hogy még több víz jusson a Dunába. A Paksi atomerőmű turbináinak üzemben tartása szempontjából a holnap és a szerda kritikus nap lesz, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentő szolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. A balesetben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Az RTL híradója úgy tudja, hogy két ember állapota továbbra is válságos. Közben tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak a busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt vezetés közben, ez okozta a tragikus balesetet. Rászoruló gyermekek iskola kezdését támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet Jótékonysági Piknik mozi elnevezésű ingyenes rendezvénye. A szervezet augusztus 27-én délután a budapesti Millenárisra várja látogatókat, akik a Futni mentem című filmet nézhetik meg. A helyszínen váltott úgynevezett jó jegyekkel nehéz sorsú gyermekek fejlesztését lehet segíteni. Ingyenesen lehet megtekinteni augusztus 20-án a budavári Palota negyedben a Szent István termet és a hozzátartozó kiállítást, valamint a Citadellán a Szabadság bástyája című tárlatot, közölte a várkapitányság. A belépéshez előzetes regisztráció szükséges. A Citadella belső parkjában emellett délután ingyenes családi és zenei programokat is rendeznek. Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esti tűzi játék a Budai Vár és a Citadella több pontjáról is látható lesz, ugyanakkor a várható nagy érdeklődés miatt létszámkorlátozás is előfordulhat.
2: Az időjárásról.
6: Változékonyra fordul az idő, napközben a felhőség mellett több órás napsütés valószínű, majd késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső zápor zivatar kialakulhat. A megerősödő szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Általában 32-37 fok várható, de éjszakon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg persze a jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a dalokkal, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 17-ével, hétfővel. Tartsanak velem ezért is!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A Ceglédi Táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással, az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő vers

Ami egyháza közreműködésével. István a Király Rock Opera keresztmetszete a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ.

0: Kedves hallgatók, augusztus 17-e van a mai napon, a játszintok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Hetény és Emiliana nevű ismerőseiket is. Egyébként a játszint görög, latin eredetű név, jelentése a virág neve, a görög mitológiai névnek a latin Jancius formájából való. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal tartsanak velem ezért is.
1: Rádió. 92.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 77 éve született Ian Emmons, brit filmrendező, aki kísérleti filmjeiről volt ismert, és aki dolgozott a Pink Floyd és a Duran Duran zenekarokkal is. 58 éve a Deep Purple piacra dobta az első kislemezét Hush címmel. 29 éve házasságot kötött James Hetfield, a Metallica frontembere, és Francesca Tomasi. 56 éve Christine McVie csatlakozott a Fleetwood Mac-hez, a formációhoz, az együtteshez. Elhatározásában bizonyára döntő szerepe volt Johnnak, férjének, aki alapító tagja volt a Fleetwood Macnek. Az énekesnő váltása azért is keltett nagy feltűnést, mert korábban Christine Perfect néven ünnepelt sztárja volt a nagy vetélytárs Chicken Shack nevű Rhythm and Blues bandának. 62 éve Angliában megjelent a Kings együttes You Really Got Me című száma. 68 éve született Belinda Kyle-Nisel, énekesnő nevéhez kapcsolódik a La Luna, vagy éppen a Heaven is a Place on Earth című sláger. Mind a kettőt játsszuk egyébként itt a 92-tön. 64 éves a mai napon Gibby Clark, gitáros, a Guns N' Roses tagja volt. 40 éve Rick Allen, a Def Leppard dobosa, először játszott koncerten, miután egy balesetben elvesztette bal karját. Egyébként még csak 14 éves volt, amikor az édesanyja válaszolt helyette egy hirdetésre, melyben a Def Leppard nevű rockbanda dobost keresett, majd a meghallgatás után éppen a 15. születésnapján csatlakozott a bandához. 79-ben otthagyta az iskolát. A többi bandatag, Joe Elliott, Ricky Savage, Steve Clark, Phil Collen és Vivian Campbell ugyanekkor szintén otthagyta, de nem az iskolát, hanem a munkahelyét, hogy a zenei karrierjére koncentrálhasson. A banda kisebb-nagyobb kiadásokkal rendszeresen jelentetett meg albumot 1979 óta. A balesetet azért fölelevenítjük, bár nem olyan szép történet, mondjuk happy end lett a vége valamilyen szinten. 1984. december 31-én egy partiról hajtott hazafelé Sheffieldbe, amikor Rick Ellerről van szó még mindig, autóbalesetet szenvedett, egyébként a mellette ülő akkori barátnője karcolás nélkül megúszta. Kirepült az autójából, már mint a dobos, és leszakadt a bal karja. Megműtötték, és sikerült visszavarniuk a karját, de egy fertőzés miatt végül amputálni kellett. 3,5 hét múlva ismét csatlakozott a bandához, annak ellenére, hogy azt hitte, soha többé nem lesz képes dobolni, és emiatt depressziós is lett. A Def Leppard szünetet tartott akkor, Rick Allen pedig a gyógyulás közben mérnökökkel tanácskozott, akik egy speciális dobfelszerelést készítettek neki, hogy folytathassa a dobolást. Zenésztársai és barátai is támogattak, hogy ne adja fel. 1986-ban játszott újra, ezen a napon a Monsters of Rock Fesztiválon. Fogyatékossága ellenére is a világ egyik legjobb dobosának tartják. 40 éve csatlakozott át Rick Allen a Def Leppardhoz újra, a balesetét követően. Na, ők jönnek itt a 92-tön a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! 92!

Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 30 éves a mai napon Radics Georgina, azaz Gigi énekes, aki először 2008-ban a Megasztár 4-ben tűnt fel, ahol a legjobb 200-ig jutott, majd 2011-ben a Megasztár 5-ben a legjobb 24-ből esett ki, végül 2012-ben a Megasztár 6 győztese lett, 2017-ben a Magyar X-Faktor legfiatalabb mentora lett 21 évesen. Részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválok magyarországi előválogatóiban, 2013-ban, 14-ben és 17-ben, valamint a dal 2021 tehetségkutató műsor döntőse volt. Egyébként Radics Gigi tehetségét apukája ismerte fel, amikor Gigi 6 éves volt. 8 évesen zenekart szervezett neki, amelyel ingyen járták az országot, és különböző felépésekkel próbálta Giginek hírnevet szerezni. Hát valahogy így indult Radics Gigi története. Ő jön. Ő énekel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, aki ma ünnepli 30. születésnapját.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
9: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd.

0: Folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sok felé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és erők fiatalok, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. Ez a dal nyitja a következő egy óra hosszát, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyírosz.
5: Pont egy gyírosz?
4: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Országos véralónapot tartanak a hétvégén. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Baul-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A szerencsétlenségben 12-en meghaltak, 10 súlyosan, 37-en könnyebben megsérültek. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a kárpátaljai vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Tegnap Magyarországra érkezett a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes, a külügyminiszter helyettes, valamint több varsói diplomata és orvos, hogy segítsék a betegek ellátását és a hivatalos ügyek intézését. Ukrán rakétatámadásban meghalt 6 civil, 4 pedig megsebesült egy nyugat-oroszországi településen. A lövedékek a belgorodi területen fekvő Koloszkovó településen csapódtak be, egy épület leégett. A sérültek között egy 14 éves gyermek is van. Közben az orosz légierő drónokkal és irányított légibombákkal lakóházakra és civil létesítményekre mért csapást az észak-ukrajnai Szumi megyében. 2 meghaltak, 3 megsebesültek. Idehaza országos véradónapot tartanak szombaton. 20 vérellátóintézet várja a donorokat országszerte, hogy a hosszú hétvégén is biztosítani tudják a megfelelő vérkészletet. Az országos vérellátószolgálat azt kéri, hogy aki egészségesnek érzi magát és teheti, szálljon egy órát a véradásra. A véradóhelyek listája a szolgálat honlapján található. Állandó emlékhellyel tisztelek Fenyő Miklós előtt Zamárdi Városa és a Strand Fesztivál, írja a HVG a rendezvény szervezőire hivatkozva. A legendás zenésznek nyaralója is volt a déli parti városban, ahol mostantól egy kockás napszemüveget formázó pad idézi meg az általa alapított Hungária együttest. A szerdán kezdődő 4 napos fesztivál idejére utcát neveznek el Szolnoki Péterről, Fábián Juliról, Máté Péterről, Siklósi Ösről és DJ Palotairól is. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így délután 2-ig mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti.
2: Az időjárásról.
6: Változékonyra fordul az idő, késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk dalokkal, olyannyira, hogy ebben az 60 percben a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem!
2: Szeglédrá!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futószáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sok felé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, véget ért a plusz mínusz kettő. Mindjárt indul a hétfő délután, már is mutatom, hogy mivel. Ez a közös ismerős szól majd azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint. Mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel buszsofőri ellen. Több cég is hozzájárul a Dunavíz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Két varsói és több dél-lengyelországi kórház is felkészült az M3-as autópályán történt buszbalesetek sérültjeinek fogadására. A lengyel légimentőszolgálat pedig készenlétben áll, hogyha lehetőség nyílik rá, hazaszállítsa őket. Ezt a Kárpátaljai Vajdaság vezetője közölte, ahová a lengyel utasok hazafelé tartottak bosznia-hercegovinai zarándoklatukról. Épül a fenéküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a Kéz ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit A gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propagandagépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Miközben az aszály miatt alig jelennek meg a csípőszúnyogok, elszaporodtak a tigris szúnyogok a lakóövezetekben, ahol rendszeresen locsolnak. Emiatt a katasztrófavédelem célzottan platós járműre rögzített permetező berendezésekkel végzi a szúnyogírtást napnyugta után.
2: Az időjárásról.
8: Változékonyra fordul az idő, mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet és eső, zápor, zivatar kialakulhat. Általában 32-37 fok várható, de északon csak 30 fok körül alakul a hőmérséklet. Este 18-27 fok lesz. Holnap ismét sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a nagy meleg.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos-Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András. Így lesz ez este 6-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal, már csak azért is, mert ebben a szűk egy óraszában nem az enyém a főszerep, hanem Szatmári Gáboré és vendégé, hogy mi a témája annak a beszélgetésnek, ami hamarosan jön. Ez kiderül pár perc múlva, maradjanak velünk.
1: Cegléd Rádió FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is beszélgetéssel, egy régebbi dialógussal folytatjuk itt a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, ez mindjárt kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 96. része. Most is természetesen a Településfejlesztési Szövetség elnökével, Szebeni Dáviddal beszélgetek, és hát már majd, hogy nem így mondhatom, természetesen nyáron telefonon. Szervusz Dávid, köszöntelek innen a Ceglédi stúdióból.
3: Szia Szatyi, hát igen, ez a nyár most ilyen, hogy elég sokszor távolról tudunk összecsatlakozni.
2: Na, hát nagyobb bajunk sose legyen. Lényeg az, hogy ezt a kis időt azért ki tudjuk szorítani mind a ketten. Na, hát egy nagyon jeles helyen vagy, ugyebár. Ugye beszélgettünk arról az előző részekben, hogy ha egy településnek nincs valami különösebb természeti értéke, akkor sem kell kétségbe esni, mert akkor is ki lehet találni jó dolgokat, amik oda vonzzák esetleg még a turistákat is. Hát a balatonparti településeknek ilyen gondjuk nincs azért. Én azt hiszem, ugye?
3: Sőt, ugye a balatonparti települések pedig, ha akarnának, sem tudnának elugrani.
2: Igen.
3: Ide látogató emberek elől. Van olyan település, ahol gyakorlatilag a itt lakók száma nyáron megduplázódik, vagy éppen megtriplázódik.
2: Igen.
3: Az a mennyiség, amit el kell látni.
2: Az igen.
3: Mondjuk lakosban.
2: Igen.
3: Átmenetileg. Azért gondolj vele, hogy ez mekkora ugrás mondjuk közműterhelésben, vagy éppen hulladékszállítási szolgáltatásban. Hát ezeknek a településeknek itt a Balatonparton az az egyik érdekes jellemzője, hogy magát a város üzemeltetést is kétféle módon kell tervezni. Van szezon és szezonon kívüli időszak.
2: Igen, és persze mindenki azt gondolja, hogy hú, de jó, nekik jön a sok turista, fizetnek ezerrel, egyszerűen dől a pénz az ilyen helyekre. Na de hát azért tényleg ezt az infrastruktúrát meg fönn kell tartani, hogy működjön akkor is, amikor éppen háromszor annyi laknak abban a faluban, mint mondjuk decemberben.
3: Így van, és ugyanúgy költeni kell rá egyébként szezonon kívül is erre az infrastruktúrára. Ráadásul meg ez mondjuk a munkaerőben is kihívás, hiszen még a vendéglátósok jobban meg tudják oldani a szezonalitást, de mondjuk egy önkormányzati cég, egy önkormányzati hivatal az azért nem olyan, hogy most egy-két hónapra felveszünk embert, egy-két hónapra nem veszünk fel, hát ez azért egy jelentős kihívás, és azért sokszor panaszkodnak is a környékbeli polgármesterek.
2: Nyilván nem egyszerű ezt megoldani, Te magad egyébként most éppen hol tartózkodsz pontosan a szép nagy tavunk mellett?
3: Most a déli parton, Balatonszászon, de tegnap voltunk ceglédi barátaimnál Balatonbogláron látogatóba, és azért, ahogy így az ismerőseket hallom, elég sokan a tó különböző partjain vannak éppen.
2: Igen.
3: Ez egyébként Szatyi egy érdekes jelenség, mert hogy azok az emberek, akik most itt vannak, nem mindegyike csak kimondottan pihen.
2: Aha.
3: Régen, ha visszaemlékszel, még mondjuk 20 éve,
2: igen,
3: akkor a Balaton az volt, hogy elmentünk családdal, vagy éppen táborral, barátokkal, és ott pihenés volt.
2: Igen, kikapcsolódás.
3: Azóta ez átalakult, ugyanis egyrészt a közúti elérhetőség például jobb lett, és bizonyos szempontból még akár a vonat elérhetőséget is ide tudom venni. Vannak egyébként express vonatok is.
2: Hogyne.
3: Amik akár Szegedről indulva, Cegléden keresztül közvetlenül
2: pontosan
3: ide jönnek.
2: Igen.
3: De hogy van autópálya, és az a helyzet, hogy főleg a Covid-ban volt megfigyelhető, hogy elkezdett az állandó népessége is nőni bizonyos balatonparti településeknek.
2: Ez érdekes.
3: Székesfehérvárról, de nagyon sokan Budapestről kezdtek el kiköltözni a Covid alatt, ugye akkor el akarták kerülni a sok embert, és aztán rájöttek, hogy
2: de jó itt.
3: Milyen jó, és nem is feltétlenül mentek vissza már teljes évre Budapesten. Gyakorlatilag Budapesten azt szokták mondani, hogy mondjuk Siófok és környéke egy plusz kerülete lett Budapestnek, minden olyan messze időben.
2: Igen.
3: És amellett, hogy a közúti elérhetőség például javult, ehhez még az is hozzájárult, ami a Covid alatt nagyon sokatnak vált. Nyilvánvalóvá, hogy a távmunka az sok mindent képes megoldani. A Covid-ban kapott nagy lendületet. Akinek a munkája olyan, hogy megengedheti magának, hogy nem kell minden nap bejárni, távolról tud dolgozni, azoknak például a Balaton környék egy vonzó célpont lett.
2: Abszolút.
3: Például Siófok, Balatonfüred, ezeknek a klasszikus példái, amik elkezdtek ebből, mondhatjuk, hogy profitálni, de mondhatjuk azt is, hogy ezekkel a kihívásokkal szembesülni.
2: Igen, jó, hát ez egyszerre a kettő, az biztos. Van ugye egy ilyen északi part, déli part ellentét mondhatni, vannak akik az északit szeretik jobban, vannak akik a délit, nem tudom, te valamelyik párton ott állsz-e ilyen szempontból?
3: Hát ez talán körülbelül annyira lehet éles konfliktus, mint Cegléd és Abony között, tehát valójában sem ennyire, hanem inkább csak időnként húzzák egymást az emberek valamivel, de ez nem komoly dolog. Én azt mondom, hogy életkor függő.
2: No.
3: Szerintem 10 éves, 20 éves korban a déli parton találják meg többen azt, amit keresnek a buli helyekkel.
2: Igen.
3: Meg a szép panorámával, ha átnéznek az északi partra.
2: Igen.
3: És aztán a későbbi életkorban, amikor már jobban értékeled a kirándulásokat, nem feltétlenül a tópartól, hanem egy kicsit messzebb,
2: igen,
3: az ilyen különleges kézműves kóstolókat, uh-huh, jó ételeket, vagy éppen borászatokat, uh-huh, amikből van a déli parton is,
2: hogyne,
3: de az északi parton ennek inkább van nagyobb hagyománya. Nos, ebben az életkorban később már, amikor inkább a nyugalomra, uh-huh, meg más jellegű élményekre válsz, akkor talán az északi park többet kínál ebből, mint ahogy bizonyos természeti szépség.
2: Igen,
3: és például a bazalt orgonákból, hogyha ott a Szentgyörgyre gondolsz.
2: Igen,
3: igen, hát ezek a tanúhegyek, tudod, amik,
2: igen,
3: a Balaton egykori környékének, a vulkanikus tevékenységének nyomai törzik.
2: Az északi part pártiak szokták ezt mondani, a déli part egyetlen előnye, hogy remekül látszik onnan az északi part, tehát...
3: Na most ezzel... a társaságban, akivel vagyok, itt pont van egy olyan, akinek a családjának egy nagypapája épített nyaralót szövenyesen az északi parton, és ő is mindig ezt szokta mondani, amit most te mondasz. De egyébként is visszatérve a témára, most ebben a társaságban mi is egyébként itt dolgozunk.
2: Na hiszen.
3: Elmegyünk együtt ebédelni, vagy vacsorázni, esetleg kimegyünk a partra majd valamikor késő délután elvezni, de egyébként itt vannak adott esetben akár nemzetközi meetingek is, tudod, videón, neten keresztül, úgyhogy ez egy nagyon érdekes élet, egyfajta ilyen digitális nomád, ezt szokták mondani.
2: Igen.
3: Erre.
2: Ugye említetted, hogy Szárszón vagy, és hát automatikusan egy ceglédinek eszébe jut a Balatonszárszói tábor, és annak hányattatott sorsa. Most nem tudom, hogy ezügyben sikerült-e újabb információkat szerezned, ha már ott vagy Szárszón.
3: Hát igen, és ahogy említettük is, hogy 20 éve, vagy akárhány éve még sokszor táborral jöttek ide a ceglédiek, még pedig konkrétan a Balatonszárszói táborba, aminek többségében Cegléde a tulajdonosam, meg néhány más település is. Én magam is voltam itt kisgyerekkoromban, nekem jó emlékeim, különleges élményeim kötődnek ide, mai napig emlékszem rá, amikor még kézilabdáztam a ceglédi csapatban, serdülő, meg ifi koromban, akkor ide jöttünk edzőt táborozni. És kíváncsi voltam, hogy mi a helyzet, ugyanis tudjuk, hogy felújítás zajlik, az Örök János Oktatási Központ hasznosítja

0: szerződésben, amit vállalt a Török János Oktatási Központ az önkormányzatokkal, de nem is lehet, hiszen én úgy gondolom, hogy a telek határon belül tud most mozogni.
1: Hát most nyilván, is. Persze. Igen.
0: És szerintem itt majd akár a helyi önkormányzattal, akár a szomszédos ingatlan tulajdonosokkal együttműködve lehetne valamiféle olyan környezetrendezést csinálni, ami az összes érintett ingatlannak az értékét meg tudja növelni.
1: Az bizony nem lenne mellékes, bizony. No hát, mikorra lesz ez kész? Lehet tudni, akkor mikor jöhetnek az első csemeték oda?
0: A Török Jánossal nem beszéltem az oktatási központtal, úgyhogy ebben ők tudnának hiteles információt adni. Mert tudod, egy építési beruházás olyan, hogy minden héten változhat valami.
1: Történhet valami, igen.
0: Igen, úgyhogy itt azért jóslatokban nem bocsátkoznék. A CTV-nek a májusi adásában az volt, hogy ott is csak annyit mondtak, hogy hamarosan majd birtokba vehetik. Én egyébként úgy látom, hogy most csak így ránézésre, hogy azért abban nem érdemes reménykedni, hogy ebben a szezonban nagy táborozások lennének. Én azt gondolom, hogy jövőre már a megújult táborral találkozhatnak a gyerekek. Most ezt én így látom, de természetesen ez csak az én kívülálló satszolásom.
1: Igen, és ez fontos lesz Cegléd számára is mindenképpen. Hát amúgy a Balaton meg Balaton, Cegléd meg Cegléd. Elleshetünk onnan valamit egyébként ettől függetlenül?
0: Szerintem, ami mondjuk, ha úgy gondoljuk, hogy tapasztalatcserére érdemes lehet, adott esetben akár egy településfejlesztési szövetség rendezvényen, az pont a szezonális működésnek a kezelése. Hogyan tudja megoldani egy azért sokszor rugalmatlan közigazgatás, egy önkormányzati szektorban működő entitás, azt, hogy ennyire ingadozik az ott lakók száma és a nyújtandó szolgáltatásoknak a mennyisége. És Ceglédnek ez miért lehet érdekes? Cegléden mi az, ami szezonális? A termálfürdő
1: például.
0: És környezete.
1: Bár lehet oda menni decemberben is, tehát nem probléma.
0: Lehet, de tudjuk, hogy hát nagyon más a látogatószám, és nagyon más a vendégészakák száma is Cegléden, attól függően, hogy az év melyik részében vagyunk. Ha a ceglédi önkormányzatnak hosszú távú célja, ennek a fürdőkomplexumnak, ennek a szabadidőközpontnak a fejlesztése.
1: Már pedig úgy tűnik, hogy az, igen.
0: Így van, emellett azért kisebb-nagyobb intenzitással kitart az önkormányzat ciklusoktól függetlenül, akkor arra kell készülnünk, hogy a további fejlesztések, azok vonzanak majd további vendégeket. És ez elsősorban majd a Budai út környezetében, tehát a Budai út település részen fog megjelenni. Látod, hogy azért időről időre nyílnak új szálláshelyek is, magánszálláshelyek, akár azon a környéken, akár beljebb is, de hogyha idővel a látogatószám, mivel jó helyen van, közel van Budapest, a mostaninál jobban megugrik, akkor bizonyos szezonalitások egyébként a Budai út környékén is meg fognak jelenni, akár a termálfürdő KFP tevékenysége nyomán, akár pedig a magánszálláshely nyújtó szolgáltatók tevékenysége
1: nyomán. Igen, és ezt le kell tudni kezelni természetesen, így van, hogy itt is. Tehát az itt is feladat ugyanúgy, mint a Balaton mellett, meg az időt is kezelni kell tudni, és úgy tűnik, hogy a mai műsoridőnk lejárt ugyan, de azért a szezon még nem, tehát itt Cegléden sem, és a Balaton mellett sem. Nem tudom, hogy jövő héten tudunk-e találkozni, majd meglátjuk, ne kiabáljunk el semmit előre, Dávid. A mostani bejelentkezésedet onnan Balatonszárszóról köszönjük szépen, és azt mondom, hogy sok hasznos és érdekes dolgot megtudhattunk most tőled, úgyhogy majd innen folytatjuk, meglátjuk, hogy milyen témával pontosan a jövő héten.
0: Mindig öröm veled beszélni, és amiről beszéltünk ebben az adásban, a szárszói táborról, az aktuális képeket a Szebeni Dávid Facebook oldalon nagyjából az adással egy időben meg is tudják nézni.
1: Jaj, de jó.
0: Kedves hallgatók.
1: Ez volt a 96. rész a Fejlesztés terhe mellett című sorozatunkban. Szebeni Dávid, köszönjük szépen, és további jó pihenést és munkát is egyúttal ott a Balatonparton.
0: Nagyon köszönöm.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
3: A régebbi beszélgetés után újra dalok szólnak itt a 92.5-ön, kedves hallgatók. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, tartsanak velem.
2: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.hu.
1: Reklámot hallottak.
4: Ceglédi Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió.
0: A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A Ceglédi Táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeum gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: után azonnal Olivia Dean énekel majd nekünk. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
8: Változékonyabbra fordul az idő. Rendőrségi eljárás indult a lengyel busz sofőrje ellen. Több cég is hozzájárul a Dunavíz szintjének emeléséhez Paksnál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Információkat közöltek a kórházak a sérültek állapotáról. Két utast életveszélyes sérülések miatt kezelnek Miskolcon. Mindkettőjüknél műtétre van szükség, de állapotuk jelenleg stabil, tudatta a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei intézmény. További 5 beteget a traumatológiai osztályon ápolnak, egy szállítható állapotú gerincsérültet az idegsebészeten tartanak megfigyelés alatt. Egy utas már elhagyhatta a kórházat. Épül a fenéküszöb Paksnál a Dunavíz szintjének emeléséért. Az építkezéshez több cég, például a Strabag és a KÉZ ZRT is ingyen technológiával, szállítással, valamint alapanyaggal járult hozzá. A kormányfő közösségi oldalán arról írt, hogy a volt miniszterelnök édesapja, Orbán Győző is nagy mennyiségű követ ajánlott fel a beruházáshoz. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, idézem, a kő nem lesz az új búcsú cédula. Továbbra is folyik az átvilágítás a megújuló közmédiában, közölte a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT. Mint írták, a teljes körű audit a gazdasági és jogi kérdések mellett a korábbi propaganda gépezet működtetésében és kiszolgálásában aktívan szerepet vállalókra is kiterjed. A belső ellenőrzések eredményeként folyamatosan mentenek fel dolgozókat, munkaviszonyukról a vizsgálat lezárása után döntenek. Közölték azt is, hogy a hírszolgáltatás megújítása is folyamatban van a közmédia minden platformján. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren két szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az induló járatokat az intézkedés nem érinti.
2: Az időjárásról.
8: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számítható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos-Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A mikrofonnál 18 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza a lapszemlével. Tartsanak velem!
1: Fehér Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha börze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek ceglidikultúra.hu.
4: Ki a Sportage 8.949.000 forinttól? Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval? További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48. Kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén. Hát, a rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeum gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan most a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. 2025 elején óriási port kavart, már akinek, hogy Szolnoki Szabolcs egy középiskolás lányjal jött össze. A több mint 50 éves férfi tavaly ismerkedett meg Karolinával, aki akkor 19 éves volt. A házasság első látásra című műsor szereplői közül többen szólaltak fel a bejelentés után, elítélve Mr. Szabi döntését, így hívja ő magát, ám az idő őt igazolta, mivel másfél évig úgy tűnt, hogy képesek legyőzni a hatalmas korkülönbség okozta akadályokat. Most viszont egy szomorú videó került fel Szabi közösségi oldalára. Szakítottunk Karolinával, és egyidejűleg barátok maradtunk. A legjobb barátomnak is mondhatom. Nagyon értékes másfél év van mögöttünk, amit sok mosolygással, szeretettel, érdekességgel töltöttünk el, és meg is szeretném neki ezt köszönni, mivel ő egy nagyon értékes kis teremtés, mondta közösségi oldalán Mr. Szabi. Az influencer azonban nem csak az egyszerű tényt közölte követőivel, hanem az okot is elárulta, amiért már nem működött köztük a kapcsolat. Annyit elárulhatok, hogy nem a korkülönbség volt a fő probléma, hanem inkább az egészséges életmódhoz való viszonyunk, szögezte le Szolnoki Szabolcs, eloszlatva ezzel a sok pletykát, ami felmerült volna a szakítás körülményeiről. Mivel ő még nagyon fiatal, én úgy gondolom, hogy sikeres, boldog élete lesz, és rám, mint barát mindig számíthat. Szeretném megköszönni neki a velem eltöltött időt, és jó egészséget is szeretnék kívánni neki, jelentette ki Mr. Szabi. A házasság első látása korábbi sztárja, ezek szerint ott szerepelt, ezek után követőihez is intézett pár szép szót, és hozzátette, hogy még nincs senki más a képben. Mr. Szabi szingli lett, és ez egy darabig így is marad, zárt a videóját ezzel a mondattal az influencer. Szolnoki Szabolcs tehát következő hónapokban csak magára fog figyelni, Karolina is visszatért egy állítólagos 20 éves életéhez. Gondolom egy 20 éves volt szerelemről van szó, a borsonline.hu velük is foglalkozik tehát.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: What we're saying is not protesting.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a Lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Fél óra telt el a Nyíregyháza Spartacus Kisvárda Masztergut bajnoki labdarúgó mérkőzésből, amikor a vendégek védője Olá Bálint úgy lekönyökölte Tarcsi Róbertet, hogy a spari futballistája elterült a fülön. Labdarúgásról van szó. A mentők az ápolás után bevitték a kórházba. A diagnózis: a futballista arccsontja és szemüregfala eltörött, arcürege beroppant, szemgolyója pedig elmozdult. Megkérdeztük, írja a portál, dr. Finna Pétert, a Prestige Medical Center orvosigazgatóját, miként látja a sérülés, mennyi időbe telhet a felépülése. Szerencsére a látóideg nem sérült meg. Az ilyen jellegű műtétek után az esetek 90%-ában a kettős látás megszűnik. Reméljük, a látása tökéletesen visszatér, és az érzőideg is rendbe jön. A teljes felépülés akár fél évet is igénybe vehet. Erről a sérülésről is írta át a portál. Az előző idényben 2 gólt szerzett az FTC ellen Calderón, a Zete sokoldalú spanyol futballistája, aki reméli, hogy a mai bajnokin ismét legyőzik a zöldfehéreket. A 26 éves futballistát alapvetően balhátvédként tartják számon, de az előző meccseken egysorra feljebb támadó szerepkörben játszott. Korábban már sokszor játszottam előrébb, és be kell vallanom, nagyon testhez álló ez a szerep. Közelebb vagyok a kapuhoz, könnyebben tudok helyzetbe kerülni és gólokat szerezni. Milyen éles meglátás, nem? Na mindegy. Már pedig gólt lőni én is nagyon szeretek. A Vasas elleni mérkőzésünk nem sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. Az biztos, hogy több futás és energiabefektetés szükséges a győzelemhez, ám a sok kapott gól ellenére azt mondom, a védelmünk nem rossz. Tehát ezzel a mai mérkőzéssel és a Zalaegerszeg csapatával is foglalkozik a portál. Labdarúgás a téma tehát. Mindössze 2 NBA gyűrűje van, ami ekkora klasszis esetében igencsak ritka. Nagy riválisa és pályatársa, a Boston Celticet erősítő Bill Russell ugyanezen idő alatt 11-szer ért fel a csúcsra, miközben a gyengébb egyéni mutatók ellenére 7-1 a mérlege Wilt ellen az NBA rájátszásában. Wilt Chamberlain neve a világ emlékezetében mégis minimum azon a magaslaton áll, mint a Celtic centeri. Igen, a nagy Wilt a 100 pontos ember, az egyetlen az NBA történetében, akinek egyetlen mérkőzésen összeütt a bűvös kerekszám, természetesen úgy, hogy a végén már mindenki a keze alá játszott. A felnőttként 216 centis fiúnak egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy kosárlabdázó legyen. A Népsport mellékletben bemutatják az újságírók a 90 éve született Wilt Chamberlain pályafutását, de természetesen nem csak az újságformátum foglalkozik vele, hanem a portál is. Augusztus 17-én, tehát ma tölti be a 60. életévét, Zvara József minden idők egyik leggyorsabb angyalföldi labdarúgója, aki ifjúsági Európa-bajnokságot nyert 1984-ben. Gyerekként nem gondolta, hogy ifiként Európa-bajnok lesz. 6-szoros magyar bajnok fővárosi klubban játszhat, az meg pláne nem, hogy a címeres mezt a nagyok közt is magára öltheti. 12 éves koráig nem is futballozott egyetlen klubban sem, és semmilyen versenyrendszerben sem. Karrierjében a válogatott jelentette a csúcspontot, a sérülések taszították a mélyben. Amikor elszakadt a belső térszalagja, sokáig nem futballozhatott, amikor meg sérülten is erőltett a játékot, kevésbé ment neki. Ki is kezdték, élcelődtek a maratoni hosszúságú gólcsendjén, ami őt is megviselte, amikor pedig elszakadt a keresztszalagja, végleg abba hagyta a futballt. Zvara Józseffel is foglalkozik tehát a nemzetisport.hu oldal és az újságformátum is.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-13 és 15-17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
9: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
10: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
9: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
8: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
11: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
11: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
11: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
12: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
13: Na, milyen volt a nyaralás?
14: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
12: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak.
15: FM
1: 92.5
15: Cegléd Rádió.
1: Itt minden dal közös ismerős.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtte azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futószáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sok felé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-délkeleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés, táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Összeütközött két hajó Dél-Franciaországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. 32 év után megszünteti a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank a mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíj program finanszírozását. Erről a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatása alapján a miniszterelnök írt közösségi oldalán. Magyar Péter hozzátette, a pénzintézet mindeközben több mint 100 milliárd forintért épít székházat. Hangsúlyozta, mivel a magyar állam az MBH résztulajdonosa, az állam nevében felszólítja Mészáros Lőrincet és a bankot, hogy azonnal vonja vissza az ösztöndíj program finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra az építkezés részleteit. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen. közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Ismét korlátozásokat vezettek be Catania repülőterén az Etna kitörése miatt. A szicíliai vulkánból felszállt hamufelhő miatt a reptéren 2 szektort lezártak, így óránként mindössze 5 repülőt tudnak fogadni. Az indulójáratokat az intézkedés nem érinti.
2: Az időjárásról.
8: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. Késő este 18 és 27 fok közé hűl a levegő. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számítható.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos-Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg újra dalok szólnak, nem sokára pedig én foglalkozok egy picit a mai nappal, augusztus 17-ével. Maradjanak velem!

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi Dűlő 3.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallhatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén. Tehát a rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ

0: kedves hallgatók, augusztus 17-e van a mai napon, a játszintok ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Hetény és Emiliana nevű ismerőseiket is. Egyébként a játszint görög, latin eredetű névjelentése, a virág neve a görög mitológiai névnek a latin Jancius formájából való. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most folytatjuk egy dallal, hamarosan pedig a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal tartsanak velem ezért is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
2: Változ.

Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 77 éve született Ian Emmons, brit filmrendező, aki kísérleti filmjeiről volt ismert, és aki dolgozott a Pink Floyd és a Duran Duran zenekarokkal is. 58 éve a Deep Purple piacra dobta az első kislemezét Hush címmel. 29 éve házasságot kötött James Hetfield, a Metallica frontembere, és Francesca Tomasi. 56 éve Christine McVie csatlakozott a Fleetwood Mac-hez, a formációhoz, az együtteshez, elhatározásában bizonyára döntő szerepe volt Johnnak, férjének, aki alapító tagja volt a Fleetwood Macnek. Az énekesnőváltás azért is keltett nagy feltűnést, mert korábban Christine Perfect néven ünnepelt sztárja volt a nagy vetélytárs Chicken Shack nevű Rhythm and Blues bandának. 62 éve Angliában megjelent a Kings együttes You Really Got Me című száma. 68 éve született Belinda Kyle-Nisle, énekesnő, nevéhez kapcsolódik a La Luna, vagy éppen a Heaven is a Place on Earth című sláger. Mind a kettőt játsszuk egyébként itt a 92-tön. 64 éves a mai napon Gibby Clark, gitáros, a Guns N' Roses tagja volt. 40 éve Rick Allen, a Def Leppard dobosa, először játszott koncerten, miután egy balesetben elvesztette bal karját. Egyébként még csak 14 éves volt, amikor az édesanyja válaszolt helyette egy hirdetésre, melyben a Def Leppard nevű rockbanda dobost keresett, majd a meghallgatás után éppen a 15. születésnapján csatlakozott a bandához. 79-ben otthagyta az iskolát. A többi bandatag, Joe Elliott, Ricky Savage, Steve Clark, Phil Collen és Vivian Campbell ugyanekkor szintén otthagyta, de nem az iskolát, hanem a munkahelyét, hogy a zenei karrierjére koncentrálhasson. A banda kisebb-nagyobb kiadásokkal rendszeresen jelentetett meg albumot 1979 óta. A balesetet azért fölelevenítjük, bár nem olyan szép történet, mondjuk happy end lett a vége valamilyen szinten. 1984. december 31-én egy partiról hajtott hazafelé Sheffieldbe, amikor Rick Ellerről van szó még mindig, autóbalesetet szenvedett, egyébként a mellette ülő akkori barátnője karcolás nélkül megúszta. Kirepült az autójából, már mint a dobos, és leszakadt a bal karja. Megműtötték, és sikerült visszavarniuk a karját, de egy fertőzés miatt végül amputálni kellett. 3,5 hét múlva ismét csatlakozott a bandához, annak ellenére, hogy azt hitte, soha többé nem lesz képes dobolni, és emiatt depressziós

Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 30 éves a mai napon Radics Georgina, azaz Gigi énekes, aki először 2008-ban a Megasztár 4-ben tűnt fel, ahol a legjobb 200-ig jutott, majd 2011-ben a Megasztár 5-ben a legjobb 24-ből esett ki, végül 2012-ben a Megasztár 6 győztese lett, 2017-ben a Magyar X-Faktor legfiatalabb mentora lett 21 évesen. Részt vett az Eurovíziós Dalfesztivál

magyarországi előválogatóiban 2013-ban, 14-ben és 17-ben, valamint a dal 2021 tehetségkutató műsor döntőse volt. Egyébként Radics Gigi tehetségét apukája ismerte fel, amikor Gigi 6 éves volt. 8 évesen zenekart szervezett neki, amelyel ingyen járták az országot, és különböző felépésekkel próbálta Giginek hírnevet szerezni. Hát valahogy így indult Radics Gigi története. Ő jön, ő énekel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, aki ma ünnepli 30. születésnapját.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: kedves hallgatókat, Ceglédi a kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sokfelé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a közös ismerőszól azonnal a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni. Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Változékonyabbra fordul az idő. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Vizsgálják a lengyel busz baleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kormány felülvizsgálja a 4iG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Összeütközött két hajó a Cannes-öbölben, Dél-Franciaországban. A balesetben 10 megsérültek, egy ember pedig eltűnt. A 24 éves férfit nagy erőkkel keresik. A francia csendőrség tájékoztatása szerint vasárnap késő este egy kisebb sétahajó futott bele egy 10 méter hosszú jachtba, eddig ismeretlen okból. Az ütközés következtében a sétahajó utasai valamennyien a vízbe estek, a környező kórházakban ápolják őket. Megfékezték a tűzoltók a 4 nappal ezelőtt kitört erdőtüzet délnyugat Franciaországban, a Landi fenyőerdőben. A lángok 1700 hektáron pusztítottak. A kitelepített lakók közül mintegy 250-en térhetnek haza otthonukba.
2: Az időjárásról.
10: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. If you

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál még ebben az hűk 60 percben. Süveges András, utána jön Szatmár Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.9.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
0: Reklámot hallottak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szent István ünnepe augusztus 20-án Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Az ünnepi műsor 11 órakor kezdődik. A himnusz Szebeni Szilvia énekléjel. Köszöntőt mond ezután dr. Csáki András polgármester, majd ünnepi beszédet Muhari Gergely, országgyűlési képviselő. Kenyérszentelés lesz a történelmi egyházak közreműködésével, majd Boldogasszony anyánk címmel Szebeni Szilvia énekel. A ceglédi táncegyüttes előadását is megtekinthetik, Együtt a magyarság címmel pedig zenés irodalmi összeállítás lesz a Pesti Zenés Színpad művészeivel, Benkő Péterrel és Kóbor Tamással. Az Én Kenyerem címmel pedig kenyérsütő verseny eredmény hirdetését láthatják, hallatják, majd a legvégén az ünnepi műsornak Szabó Szilvia énekli el a szózatot. Mindez tehát augusztus 20-án lesz a Kossuth Művelődési Központ Színház termében. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban, a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet, a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: Cegléd

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is lapszemlézünk itt a 92-tön. A borsonline.hu felületről ajánlok olvasni valót. A sztárpár nem csak szülőként mutat követendő példát másoknak, csodálatosan nevelve Bencét, Millát és Bellát, hanem férként és feleségként is, hiszen egy komoly krízist legyőzve sikeresen helyrehozták a házasságukat. Kucsera Gábor és Tápai Szabina kapcsolata gyönyörű példája annak, hogyha két ember szereti egymást, akkor a nehézségek sem jelenthetnek akadály számukra. Aki egy kicsit is ismeri Kucsera Gábort és Tápai Szabinát, az pontosan tudja, hogy sosem unatkoznak. Náluk nincsenek szürke hétköznapok, hiszen a gyerekek vidám zsivaja és állandó pörgése mindig megtölti élettel az otthonukat. Egy kicsit olyanok vagyunk, mint egy temperamentumos olasz család. Nálunk mindig zajlik az élet, ami három gyerek mellett érthető is. Mindannyian erős, kiforrott egyéniségek vagyunk, ebből adódóan pedig bizony-bizony gyakran zeng nálunk a ház, kezdte Kucsera Gábor a beszélgetést, a nyilatkozatot. Az édesanyja Szabina szerint ráadásul a csemeték csillagjegye is komoly szerepet játszik abban, hogy minden helyzetben érvényesíteni tudják az akaratukat. Bence és Milla a skorpió jegyűek, emiatt rendkívül makacsok és céltudatosan megvalósítják bármely elképzelésüket. Nálunk az unalom ismeretlen szó, egyáltalán nem vagyunk egy otthon ülő, bezárkózó család, szeretünk mozgásban lenni, vidáman élni és sokat nevetni. Bár bizonyos nevelési kérdésekben eltérő álláspontot képviselnek, és Szabina megengedő, míg Gábor szerint a szabályok elengedhetetlenek a mindennapokban, ez náluk nem probléma, hiszen a kétféle stílus gyönyörre tökéletesen kiegészíti egymást. A családban én képviselem a szigort és a következetességet. Mindhárom gyermekemmel szemben teljesen ugyanazok az elvárásaim, hiszen semmiképpen sem szeretném, hogy bármelyikük azt érezze, kivételezem valamelyikükkel. Éppen ezért én vagyok az, aki keményebben fogja őket. Úgy gondolom, hogy meg kell szabni számukra a kereteket, a határokat és az irányt, hogy pontosan tudják, merre haladjanak, fogalmazott Tápai Szabina férje. Én természetesen sokkal engedékenyebb vagyok, elvégre én vagyok az anyuka, nálam a türelem és a megértés az első, mindig arra törekszem, hogy az esetleges konfliktusokat először békés úton egy közös beszélgetés során rendezzük, mondta tehát Szabina. Kucsera Gáborra és Tápai Szabinával részletesebben foglalkozik tehát a borsonline.hu felület.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a lapszemlével egészen pontosan a blik.hu oldala folytatjuk. Egy ország rajongott érte, mégis hosszú évekre eltűnt a színpadról. Cseráti Zsuzsát egy visszautasított ajánlat és egy nagyhatalmú zenei vezető hozta igazán nehéz helyzetbe. Az elvesztegetett évek és a súlyos lelki arcok után pedig a barátok próbálták visszahozni őt az életbe. Nem jártak sikerrel, az énekesnő túl korán halt meg, mindössze 55 évesen. Cserháti Zsuzsa hangját nem lehetett elfelejteni, volt benne valami, amit lehetetlen megtanulni, utánozni vagy lemásolni. Amikor megszólalt, egyszerre volt benne erő, fájdalom, vágyakozás és valami nehezen megfogalmazható szomorúság. A 70-es években egy ország fedezte fel magának, és hamar kiderült, nem egyszerűen egy új énekesnő érkezett a magyar könnyűzenében, egy különleges tehetség született. Miközben a közönség egyre jobban megszerette, a háttérben formálódott egy olyan történet, amely hosszú évekre megváltoztatta az életét. Az 1981-es Tánzzal Fesztivál után Erdős Péter, a korszak egyik legbefolyásosabb zenei vezetője ajánlatot tett Cserháti Zsuzsának, a Neoton familiában számítottak volna rá, de nem szóló énekesként, hanem Csepregi Éva mögött vokalistaként kapott volna helyet. Cserháti nemet mondott, és ezután, mintha bezárultak volna előtte az ajtók. Úgy volt vele, ha itthon nem lehet, majd máshol él a lehetőséggel, és az Európa Együttessel a Vasfüggönyön túra az NSK-ba utazott. A Magyar Népköztársaság után ez persze álomországnak tűnt, írta Mező Gábor a Szárny Szegő című könyvében. Cserháti Zsuzsa a kezdő, vagy már kissé kiégett, lecsúszott zenészek életét élte, füstös hangos kocsmákban játszott, munkásszállókon aludt. A nyilván teljesen vegyes közönség is meglepődött, mit keres a megyei stadionokban, a sörszagú mulatókban ez a világklasszis. A későbbi években sokan próbálták megfejteni, mi történt valójában. A történet körül legendák születtek, Erdős Péter neve pedig újra és újra előkerült. Egyes visszaemlékezések személyes konfliktusokról is beszélnek, ám ennek minden részletét ma már nem lehet bizonyossággal rekonstruálni. Nem akarok és nem tudok egy meghatározott vonalat követni, ez borzasztóan unalmas volna. Én nem vagyok menedzser a magamnak, de azt sem akarom, hogy beskatujázzanak. Engem ne találjon ki senki, én magam vagyok. Nagyon szeretem a munkát, eddig mindig mindenért keményen megdolgoztam, s nem várom ezután sem, hogy bármi az ölembe hújon, mondta a könyv írója szerint Cserháti a Mai magazin 1986. május 1-i számában. Azt azonban a pályatársak sem vitatták, hogy Cserháti karrierje hosszú időre megtört. Balázs Klári közelről látta mindezt, egy időben még lakótársak is voltak, Cserháti pedig akkoriban a divatcsarnok illatszer osztályán dolgozott. Nehéz elképzelni, hogy ugyanaz a nő, akit később emberek kezére ünnepeltek a színpadon, egykor teljesen hétköznapi életet élt. Úgy énekelt, mint egy istennő, reggel, délben, este, neki sosem volt gondja a torkával, emlékezett vissza Balázs Klári, majd hozzátette, akkoriban még nem voltak olyan menedzserek, akik megfelelően képviselették volna az előadókat egy nagy hatalmú emberrel szemben. Cserháti Zsuzsával még ennél is részletesebben foglalkozik a blik.hu oldal.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill Fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
8: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc dalaival. Előtt azonban már is mondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden kezdetben, észak-keleten és helyenként keleten számíthatunk még további esőre, záporra, illetve zivatarra, majd napközben hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett már csak elszórtan fordulhatnak elő futózáporok, zivatarok. Az észak-nyugati szél sok felé lesz élénk erős, hajnalra a legtöbb helyen felfrissül a levegő, a minimumok 11 és 19 fok között alakulnak. Mindenhol megszűnik a kánikula, délután 22-28 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelennek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. A keleti-dél-keleti tájak kivételével sokfelé kísérhetik élénk, néhol erős lökések a déli-délnyugati szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, majd napközben 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de egyes tájaink felett időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként futózápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnalban 13 és 22, délután pedig 30 és 37 fok között alakulhat a hőmérséklet.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről, reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána pedig jön Vörös Nándé meg legközelebb holnap. Reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel Tali, visz, hall.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. A kormány felülvizsgálja a 4IG cégcsoport minden állami vonatkozású szerződését, a vizsgálatok eredményét pedig nyilvánosságra hozzák, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt ígérte, beszámolnak arról is, ha szabályos, tisztességes és a magyar emberek számára előnyös döntés született, de ahol szabálytalanság, közpénzekkel való visszaélés vagy bűncselekmény gyanúja merült fel, ott feljelentést tesznek. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét mai éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta a 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal, jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit.
1: Az időjárásról.
8: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. FM 92.5.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ismét eljött egy hétfő és egy hétfő esti beszélgetős műsor, én is megkezdem a munkát tehát ezen a héten. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Két témával jövünk ma is. Az első órában visszatekintünk egy tegnapi ceglédi eseményre, amiről előzetesen már szóltunk itt a 92.5-ön. Ez nem volt más, mint az újvárosi közlekedési és sportnap, amit tegnap rendeztek meg a Vörösmarty téren. Erről előzetesen is már, mint említettem, beszélgetünk. Többek között Bálint Bóta Júliával, aki most is érkezik majd a rendőrségről, és Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban elsősorban erre az eseményre tekintünk vissza, de ha adódik egy-két más aktualitás, akkor természetesen ezek is szóba kerülnek. Ez lesz tehát a mai első témánk. 7 óra után érkezik stúdiónkba majd Reznák Erzsébet, a Kossuth Múzeum történésze. Bizony-bizony közeledik augusztus 20-a, ezen a héten csütörtökön lesz ez a jeles ünnep, államalapításunk ünnepe. Arra leszek majd kíváncsi, hogy vajon akkoriban az államalapítás idején vajon egy erre járó vándor mit találhatott volna itt Cegléden, hogyan alakult ki ez a kis mezőváros, és a történetnek még számos más érdekes oldala is van, amiket természetesen Reznák Erzsébet kiválóan ismer, őt fogom tehát erről kérdezni 7 óra után. Közben előtte utána pedig jönnek majd a jó kis muzsikák, Fastboy-jal és a Topic-kal kezdtük, és a Forget You című nótával. Most még meghallgatjuk a Well Hello-tól a Rock Part című dalocskát, utána pedig jön mai első beszélgetésünk, Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk Bálint Bóta Júliával. Remélem a következő szűk 2 órát együtt töltjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Tegnap szépen megtelt a Vörösmarty téri Cegléden, hiszen egy nem mindennapi rendezvény volt, az Újvárosi Közlekedési és Sportnap. Az előzetes beszélgetésekben is hallhattak már erről, most kíváncsiak leszünk arra, hogy vajon hogyan sikerült, főleg közlekedési szempontból ez a remek kis rendezvény. A Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk következik tehát már is, Bálint Bóta Júliával, és elsősorban ezt az eseményt fogjuk elemezni. Induljon is ez a beszélgetés!
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, most legutóbb vasárnap 16-án benépesült a Vörösmarty tér, hiszen ott zajlott az Újvárosi Közlekedési és Sportnap. Erről előzetesen már beszélgettünk, többek között Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkban Bálint Bóta Júliával. Ez szintén a Rend a Lelke, és itt van Júlia is. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, én is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: No, hát az időjárás tulajdonképpen mondhatni kegyes volt, ugye, ehhez a rendezvényhez?
2: Hát azért jó, nem meleg volt, meleg volt, de nem, mivel ott ugye elég sok fa van, úgyhogy jó kis árnyékban voltunk. Igen. Ettől függetlenül azért ez az egyenruha, amit tegnap viseltem, úgy,
1: hát az muszáj
2: egyenruhába,
1: volt,
2: igen. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretek egyenruhába dolgozni, de azért nagyon megterhelő, mert nagyon meleg. De nagyon jó volt, úgyhogy jó volt a terület, volt árnyék, tényleg nagyon-nagyon sokan jöttek, úgyhogy nagyon jó volt.
1: Igen.
2: A rendőrség ugye úgy volt kint, mint hát igazából a megszokott, ugye volt kerékpárregisztráció, és akkor volt kerékpáros akadálypálya, amin, hogyha valaki jött rollerrel, azzal is végig mehetett természetesen. Uh-huh. És emellett egy ilyen kis újdonságot csináltam, ugye ittas és kábítószeres szemüvegeket vittem ki. Aha. És ezt ki lehetett próbálni,
1: igen,
2: ugye mind gyerekeknek,
1: igen.
2: De legjobban én mindig azt mondom, hogy ezt a felnőttek szerették.
1: Hát, hogyne,
2: amúgy.
1: Hogyne, persze.
2: És nem is azért, hogy mi a mondani valója, hanem amúgy felveszik a szemüveget, és annyira sokat nevettünk azon, hogy mit bukdácsoltak, pedig nem nagyon nagy feladatok voltak, tényleg csak át kellett lépni pár darab akadályt, akkor szlalombozni kellett, meg egy üveget áttenni egyik helyről a másikra, de tényleg az,
1: igen,
2: hogy valaki volt olyan, aki felvette, igen. És mondta, hogy ne haragudjak, nem, egyszerűen nem tudja viselni, mert annyira szédül, és hány ingere van.
1: Fú.
2: És mondtam, hogy na hát, jó, úgyhogy ugye ezek is különböző fajtája van. Van olyan ittas szemüveg, ami egy kicsit gyengébb, van, ami egy kicsit erősebb, és ugye van a kábítószeres,
1: igen,
2: szemüveg, ugye, ami szint úgy, nem
1: hát
2: tudom, én felvettem.
1: Azt, ugye,
2: igen, igazából igen, ugye igen. Nem tudom, hogy milyen, úgyhogy én felvettem a szemüveget, nagyon-nagyon rosszul láttam benne, és a pályát én se tudom megcsinálni hibátlanul, viszont milyen érdekes, hogy a gyerekeknek az agya mennyire jól...
1: Erről beszéltünk, és
2: igen,
1: ez működött,
2: igen.
1: Akkor
2: és ez
1: most
2: működött
1: is.
2: A tegnapi napon is, hogy valamikor még az elején néha-néha egy-egy hibájuk volt, de amikor már másodjára ment, vagy harmadjára, akkor egyszerűen olyan hibátlanul meg tudta csinálni, mert ráálltak is agya, és teljesen másképp, teljesen jól láttak a gyerekek benne, de mondom, a felnőttek, amellett, hogy ugye beszélgettünk erről, hogy ugye mire kell odafigyelni, bűnmegelőzés céljából is, ugye,
1: igen,
2: mindenféle témáról beszélgettünk, de emellett tényleg annyira jól szórakoztunk, annyira sokat nevettünk, és nagyon-nagyon jó volt, hogy tényleg kijöttek, és beszélgettünk, jól éreztük magunkat, meg hogy nagyon sokan voltak, és nagyon sokan pozitívan álltak a rendőrséghez.
1: Azt hiszem, hogy ez a műsorszám azért megmarad most már állandónak a hasonló rendezvényeken.
2: Ez nagyon-nagyon bejött, ezt egy pár hete kezdtem el így magammal vinni az előadásokra, vagy táborokba, és ez nagyon-nagyon tetszik, mind a gyerekeknek, mondom, mind a felnőtteknek, de azt látom jobban, hogy a felnőtteknek még jobban, mert felszabadulnak, és nevetnek, és hogy úristen, tényleg, és látják a mögöttes dolgot azért, ugye?
1: Aha.
2: De mégis az, hogy elnevetgéltünk és jókat beszélgettünk.
1: Mik voltak még népszerű műsorszámok, úgymond?
2: Volt a műanyag motoros verseny, ugye a gyerekek ugye azzal felültek a kismotorra, voltak kismotorok, meg aki hozta a sajátját azzal, ott
1: persze.
2: Is volt egy kis verseny, akkor ott voltak ajándékcsomagok, ugye mi vittünk ki 6 darab ajándékcsomagot, és innen is köszönöm a Kőházi Ádámnak, hogy besegített így pluszba a csomagoknak a megtöltésében. ugye az volt, hogy ott versenyeztek a gyerekek, és akkor ott nagyon-nagyon aranyosak voltak, és tényleg...
1: Komolyan vették, ugye?
2: Igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon cukik voltak. Ugye voltak nagyobb gyerekek is, akik inkább a kerékpáros akadálypályát használták, és azért meg-meg akadtak, főleg a visszafordítónál, amikor az első kereket derékszögbe el kell fordni, és úgy fordul vissza. Meg hát a szlalomozásnál is voltak problémák, meg az, hogy át kellett menni két egyenes sáv között, és érdekes, hogy az is megfogta őket, hogy
1: igen.
2: Egyenesen menni, mert amikor kicsit is izgulnak, de látszódott ott is, hogy amikor először csinálták, akkor ugye nagyon izgultak, és akkor nagyon sok hibát vétettek, de volt olyan, aki tízszer legalább végigment rajta, mert nagyon tetszett
1: neki. Nem adta föl.
2: Nem, és tényleg annyira ügyesen csinálták, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok. Meg a szülőkre is, hogy ilyen sokan kijöttek kerékpárral, meg nagyon sokan eljöttek a kerékpár regisztrációra is.
1: Na,
2: úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt.
1: Ez egyébként ugye rendszeresen, ugye minden hónap első kedjén.
2: Így igaz, és ezt megy. Mondani is igen, akartam, igen. És köszönöm szépen, igen, hogy
1: igen,
2: mondtad.
1: A kapitányság épületében.
2: Igen, kerékpár regisztráció minden egyes hónap első kedjén van, 9 órától 11 óráig van.
1: Igen.
2: Itt úgy kell csinálni, hogyha igen, minden hónapban jönnek. Úgyhogy de úgy kell csinálni, mert most a legutóbb az volt, hogy valaki megjelent 8:30-kor, és valahogy nem vették ott hátul észre, és 9:30-kor szóltak nekem, hogy valaki ott áll hátul.
1: Jaj, szegény.
2: Szóval szegény ott állt egy óra hosszát, és ilyenkor el szoktam mondani, hogy jöjjenek oda a kapitányságnak a bejáratához, be kell jönni, szólni kell a fegyveres biztonsági őrnek, hogy jöttek kerékpár regisztrációra, és akkor én megyek le, és persze, regisztrálom a kerékpárt. Annyi, hogy ilyenkor a személyi okmányoknak ott kell lenni,
1: nyilván,
2: meg amennyiben van a kerékpárnak papírja, az is legyen ott
1: mindenféleképp. Az is jó, ha ott van, igen.
2: Igen. Úgyhogy ha nem boltba vásárolták, hanem például van mi ismerőstől, én is szoktam javasolni, hogy legyen egy ilyen egymást közt ilyen úgymond adásvételő, hogy ki adta el kinek, mert lehet, hogy az a kerékpár amúgy korábban be volt regisztrálva, csak mondjuk lekopott már róla ez a matrica, akkor ugye meg tudjuk nézni azt, hogy
1: már
2: ennek a volt tulajdonosnak esetleg van-e, vagy ha olyantól vette meg, hogy van rajta már matrica, akkor is jöjjön be a kerékpár regisztrációra, mert akkor viszont át kell írnunk a tulajdonost.
1: Nyilván, persze.
2: Mert ugye, hogyha véletlenül eltulajdonítják, akkor a régi tulajdonost fogjuk értesíteni.
1: Persze.
2: Nem pedig az újat.
1: Igen. Igen. Ilyenekre is oda kell figyelni. Gondolom, ezt mind elmondtátok most vasárnap is.
2: Persze.
1: Az éppen érintetteknek. Ugye arról is beszéltünk, hogy nem csak kerékpárral, hanem rollerrel is végig lehetett menni az akadálypályákon. Hány rolleres élt ezzel a lehetőséggel?
2: Ja, hát én nem számoltam. Nem egy ilyen eget, nem olyan egetverő, szóval egy ilyen 4-5 ember jött el. Igen, mert ugye itt ez jobban kisgyerekes családoknak szólt.
1: Igen.
2: Szóval itt nem volt az, hogy nagyobb gyerekek lettek volna, de mondom voltak, és ez így nagyon-nagyon jó, attól függetlenül, hogy én ugye nem javaslom egyáltalán ezt az elektromos rollert, de itt nem csak elektromos roller volt, hanem saját kis roller, szóval lábbalhajtós.
1: Lábbalhajtós is, igen.
2: És tényleg fel kell hívni a figyelmet, amit mondtam neked, hogy ez az elektromos roller, ugye én ezt egyáltalán nem javaslom, ugye nincs rá egyáltalán szabályozás.
1: És
2: tudom,
1: nagyon veszélyes.
2: Nagyon
1: veszélyes, és hát sajnos ennek ismét áldozata volt nemrégiben, ugye,
2: igen,
1: itt a közelben.
2: Igen, Szolnokon volt egy baleset, és ott a gyermek saját maga esett el az úton.
1: Igen.
2: Ugye a körülményeket most én erről így nem beszélhetek, hogy ugye pontosan
1: persze,
2: mi volt, hogy volt, de a mai napig akárhányszor bárki megy az úton és megnézi, nagyon ritka az, hogy egy bukósisak lenne egy gyerekem.
1: Igen.
2: Nem hiszik el, hogy ha valaki 25-tel megy, és úgy esik el, az olyan, mint a 2,5 méterről esne arcra.
1: Igen.
2: Mert ugye a legtöbbnél 95%-ba úgy esnek, ugye, hogy belemegy egy kátyúba, vagy csak kifordul az első kerék, ugye automatikusan rászorít a kormányra, mert
1: igen,
2: kapaszkodót keres, de ugye az előre dől, és nincs, ami védje az arcát.
1: Igen.
2: És ugye nagyon sok állkapostörés, arccsonttörés, a fogaknak a kitörése, orcsont, sőt, a legtöbb esetben ugye koponyatörés lesz.
1: És
2: tényleg
1: veszélyes,
2: az, hogy egyszerűen nincs olyan nap a Betesda kórházban és a Heinpál kórházban, hogy ne vinnének be minimum vagy 3 gyereket, aki elesik elektromos rollerre.
1: Igen, igen.
2: És mindig azt mondom, ha egy szülő már megveszi a gyermekének azt az elektromos rollert, és megveszi hozzá, mert most próbálom elhinni, hogy a szülőnek van annyi esze, hogy megveszi hozzá a biztonsági felszerelést, úgymond.
1: Igen,
2: a bukósisak, és nem sima bukósisak, hanem motoros bukósisak. Mert igen, az a sima bukósisak, az oké, hogy a fejét megvédi, de az állkapcsa ugyanúgy el fog törni a
1: pontosan
2: gyereknek, a fogai
1: igen,
2: ugyanúgy
1: igen
2: ki fognak törni. Egy rendes motoros bukósisakot kell hordani. Nem kell, pontosabban javaslom én, hogy
1: mert
2: nincs rá, nincs rá szabályozás, ugye? Uh-huh. Viszont a balesetekből látva nagyon-nagyon sok ugye az arc sérül,
1: igen,
2: és ezek a teljes bukósisakok, a motoros bukósisakok védik az arcukat.
1: Nagyon is, nagyon is. És akkor
2: ott kell
1: még a könyökvédő, térdvédő,
2: gerincprotektor, meg szoktam most már javasolni, ugye a csuklóvédőt is, az egy ilyen merevített csuklóvédő. Aha. Persze nehezebben mozog, meg a gyermeknek nem tetszik, de óhatatlan az, hogy a szülő otthon legyen akkor, amikor a gyermek elindul otthonról.
1: Igen.
2: Nagyon sok szülő most majd mondja, hogy pedig én megvettem, és akkor én itt mondom a kis mondani valamat.
1: Hát csak ő meg nem veszi föl.
2: De a gyermek nem veszi fel, és itt a másik feladata a szülőnek, hogy megértesse a gyerekkel azt, hogy ez a saját biztonságának azért, ha nem veszi fel a gyerek, úgy is kiderül, hogy nem veszi fel.
1: Persze.
2: Akkor el kell venni azt az elektromos rollert. Hát, és az a baj, hogy a mai szülők viszont nem mernek már beleállni ebbe a helyzetbe.
1: Igen.
2: És csúnya vagy nem csúnya, és lehet engem szeretni meg utálni is, de nagyon sok szülő nem mer beleállni a gyerekével abba a helyzetbe,
1: igen,
2: hogy jó, akkor nem mehetsz az
1: kerüli
2: elektromos rollert.
1: Kerüli a konfliktust.
2: Igen, igen, nagyon-nagyon sok szülő konfliktus kerülő manapság, és ez nagyon nem jó, mert ez
1: nem,
2: a gyerekének
1: bizony
2: az életébe is kerülhet.
1: Bizony, bizony, bizony, sajnos ez így van. És többek között ilyenekre is hívtátok fel a figyelmet ezen
2: így
1: a közlekedési
2: igaz
1: napon is, és ez talán betalál egy pár igen helyen, aztán majd szépen elterjed, és egy idő után talán az is eljön majd, hogy azért valamilyen szinten tényleg a szabályokba is bekerül majd ez az igencsak veszélyes jármű, és rendesen szabályozva lesz majd
2: hát
1: ez
2: remélem
1: is.
2: Remélem én is.
1: Igen, igen, igen.
2: De nem én fogom úgy eldönteni ezt, én csak javasolni tudok jelenleg is mindent.
1: De javasoljuk is.
2: Igen, és nagyon-nagyon javasoljuk,
1: igen,
2: mert a gyermekeink a legfontosabbak.
1: Igen, bizony, bizony. Ez egy szép végszó is, én azt hiszem, és tényleg mindenki nagyon vigyázom magára is, meg a gyerekére is, meg a más gyerekére is.
2: Meg a más gyerekére
1: így
2: is,
1: van,
2: igen.
1: Tehát azért ők itt vannak, a rollerosok is, meg egyéb más közlekedők is. Tehát
2: igaz,
1: legyünk tényleg körültekintőek, hogyha kilépünk az utcára.
2: Igen.
1: Mi pedig ebben próbálunk segíteni Rend a Lelke című magazinunkban, amelynek mai adásának végére értünk. Bálint Bóta Júliának nagyon szépen köszönöm a sok érdekes és értékes információt.
2: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Köszönjük szépen!

0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Bizony, rövidesen véget ér a hétfő esti beszélgetős műsor első órája, de innen szép felállni, mondhatnám. De ezt nem a bölcsesség mondatja velem, hanem az a tény, hogy most jön Zola és az Innen szép felállni című nóta 2026-ból egy friss kis dalocskával veszünk búcsút tehát ettől az órától. A következő órában pedig már közelgő ünnepünkről, az államalapítás ünnepéről, és ennek kapcsán Cegléd történetéről fogunk beszélgetni Reznák Erzsébet történésszel. Úgyhogy nagyon érdemes lesz velünk tölteni a következő 60 percet is.

0: Nem szép felállni.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 0354. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa, Gabainé Optika.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusi tanál, jelentkez árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékonyabbra fordul az idő. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét. Hazaszállítják a lengyel buszbaleset 22 sérültjét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaágzsi lépjét, hogy üzemben tudják tartani a Paksi atomerőmű két működő turbináját. Ezzel másodpercenként 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba. A miniszterelnök korábban elmondta, a kedd és a szerda kritikus nap lesz. Magyar Péter közölte, hogy a folyó jelenleg 9 cm-re áll a kikapcsolást jelentő vízszinttől, és a leállítás csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. A művelet szombat reggel óta tart, és közben építik a fenékküszöböt is. Hazaszállítják Debrecenből a lengyel buszbaleset 22 sérültjét ma éjszaka, közölte a lengyel egészségügyi miniszter helyettes. A sérülteket egy speciális kormányrepülővel viszik Lengyelországba, ahol két varsói és több vidéki kórház készült fel a fogadásukra. 18 beteg Magyarországon marad, 5 sérült pedig már elhagyta az országot. Őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés a hazaszállításról. Közben a rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a buszvezetője ellen. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően elaludt, ez okozta 12 halálos áldozatot követelő balesetet. Magyarországra indult 6 lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet. A spanyol kormány 1500 ideiglenes befogadóhelyet létesít az illegális bevándorlók számára Ceutában. Az intézkedés kiegészíti a spanyol kormány döntését, amivel 6,5 millió eurót különített el a Vöröskereszt számára az exklávéba illegálisan bejutottak szociális és egészségügyi ellátásra. Az Egyesült Államok továbbra is megadást vár el Irántól, de nem szab határidőt a megállapodásra. Ezzel párhuzamosan közvetlen egyeztetések is zajlanak Teheránnal. Jelentette ki Donald Trump ma a két ország közötti 60 napos tűzszüneti megállapodás letételének napján. Közben az amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Ománt, ha akadályozza az Egyesült Államok hormuzi szorossal kapcsolatos lépéseit.
2: Az időjárásról.
6: Változékony idő lesz. Az este érkező front több helyen okozhat záport, zivatart. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 11-19, holnap délután 22-28 fok várható. Holnap már sok napsütésre számíthatunk.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ő volt Olivia Dean és a So Easy című dal 2025-ből, ezzel indult a hétfő esti beszélgetés műsor második órája. Most még meghallgatjuk Kovaszkijéktől az Otthon, Édes Otthon című remek kis dalt 2012-ből, és utána jön a mai második beszélgetésünk, ami szintén otthonról szól, méghozzá mi otthonunkról, Ceglédiek otthonáról, Cegléd városáról. Vajon akkoriban, az államalapítás korszakában hogyan nézett ki ez a környék, egyáltalán mi volt itt található, meg hogyan nőtt ki ebből a valamiből tulajdonképpen Cegléd városa. Hát erre leszünk kíváncsiak a közelgő államalapítási ünnep kapcsán. Reznák Erzsébettel fogunk majd beszélgetni Kovaszkijék dala után erről az érdekes témáról.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Közeledik augusztus 20-a, ami nem más, mint államalapításunk ünnepe, és az államalapítást bizony alaposan megszoktuk ünnepelni, és egy kicsit visszatekintünk a történelemben. Nézzünk vissza most ne csak az ország történetére, hanem szűkebben egy kicsit Cegléd történetére is. Vajon hogyan nézett ki ez a környék akkoriban, az államalapítás korszakában, első István korában? Na hát erre leszünk kíváncsiak, és erről árul el sok-sok érdekességet Reznák Erzsébet, a Kossuth Múzeum történésze. A vele készült interjú már is indul itt a hétfő esti beszélgetős műsorban.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, ebben a következő beszélgetésben augusztus 20-a kerül a középpontba. Államalapításunk ünnepeként szoktuk emlegetni, de volt ennek már sok neve a történelem során, volt még alkotmány ünnep is valamikor, meg új kenyér ünnepe, de azért mi most leginkább az államalapítás szempontjából közelítjük meg ezt a témakört, méghozzá nem mással, mint a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, aki itt van velem a stúdióban. Kezdjük sokkal a Erzsike.
2: Jó napot kívánok!
1: Fú, hát nagyon messzire vissza Igen. kell néznünk, amikor megalapult a mi kis államunk, az az időszak, hát ugye nem péntekről szombatra történt ez meg, hanem azért ez egy hosszú időszak volt, a honfoglalástól kezdve Igen. egészen István megkoronázásáig mondhatni, amikor már államnak mondhattuk magunkat, és Cegléd szempontjából nézzük most meg ezt a történetet, hogy tulajdonképpen hogyan nézett ki ez a terület akkor, ha egy vándor most időgéppel vissza tudna menni, és szétnézne ezen a környéken, mit talált volna akkoriban sok-sok-sok száz évvel ezelőtt, több mint ezer évvel ezelőtt?
2: Így van, több mint ezer évvel ezelőtt. Hát milyen kár, hogy nem készülhettek akkor még fényképek, Bizony. Vagy rajzok, még térképek sem, de azért sok mindent tudunk erről a területről, csak ezeket későbbi forrásokból Persze. következtették vissza például a régészek, akiknek ez a szakmájuk. Ugye annyit el kell mondani, hogy Szent István, vagyis hát István király egyik érdeme volt a közigazgatás megszervezése, a Pontosan. Megyék vagy vármegyék megszervezése, és azt is tudjuk, hogy ez a terület, ahol most vagyunk, tehát az ő idejében úgy hívták, hogy Pestvár megye.
1: Már akkor is.
2: Igen. Igen. De Pestvárat már ne keressük, mert az elenyészet közben. De lényeg az, hogy ez a terület éppen az Árpádok vezértörzsének, azaz a Megyer törzsnek volt a szállás területe. Talán éppen ezért maradt fönn kevesebb régészeti vagy írásos emlék, mert hát ő volt a fejedelem, ugye előbb Géza, az édesapja, aztán Igen. ő. Itt nem kellett megharcolni senkivel, például olyan örökösökkel, utódokkal, mint Koppány a Dunántúlon, vagy mint Gyula Erdélyben. De azt is jelenti persze, hogy ez az utóbbi 1001 néhány év bizony ezen a területen sok pusztítást okozott. Tehát azt mondják a régészek, akik értenek ehhez, hogy szórványleletek azért előfordulnak. Abban Igen. talán biztosak lehetünk, vagy majdnem biztosak, hogy ez a Cegléd nevű település vagy falu, nevezzük inkább településnek, az biztos, hogy létezett a 13. században.
1: Akkor már igen.
2: Uh-huh. Onnan már biztosan van fennmaradt oklevél, amiben Cegléd-et megnevezik. És az is biztos, hogy nagyjából a mai belterület, tehát tulajdonképpen a Kossuth tér, meg egészen az Ady Endre utcáig, ez lehetett a város mag, pontosabban település mag. Uh-huh. És azt ugye megtanultuk történelem órán, hogy István rendelkezései között ott volt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot.
1: Pontosan, igen, igen.
2: Nálunk is, nekünk is, ceglédieknek is volt egy templomunk, éppen ott, ahol a mai katolikus templom is áll, hát pontosabban azon a területen uh-huh. egy kápolna, amiről szintén azt következtetik ki, hogy a 12. században már valamilyen templom ott állhatott.
1: Aha.
2: Sőt, amikor ezt a régi templomot lebontották a 19. században, akkor az egyik gerendájában találtak egy bevésést, 1417 évszámot. Szóval igen, ez egy olyan töredék lehetett, vagy hogy mondjam, olyan részlet lehetett a város történetéből, ez az Árpád-kor, vagy középkor, amiről sajnos nagyon keveset tudunk. Tehát csak ilyen részleteket tudok felsorolni, és ha már régészeti lelet, a város belterületén soha nem volt tervszerű ásatás. Egész egyszerűen ez is azt jelzi tulajdonképpen, hogy ez régtől fogva lakott terület.
1: Igen, és hát nyilván, hogy lakott területen nem szoktak ásni, inkább kint a mezőn.
2: Így van, vagy nem lehet ásni, hiszen ehhez azt kéne, hogy arrébb vigyük az egész várost, azt pedig vagy fölemeljük.
1: Hát, igen.
2: De azért már a 20. században is találtak a mostani művelődési ház építések közben leleteket, István korabeli pénzt, dénárnak hívták ezt, aztán itt nem messze a Pesti úton, a tévétorony környékén, a városháza alatt, hát nyilván akkor nem így hívták, hogy városháza, de azt is tudni kell, hogy az a középkori Cegléd, az úgy képzeljük el, hogy a mai Cegléd köré húzunk egy 10 kilométeres kört,
1: hoppá,
2: és annak a szélén legalább 10 hasonló település létezett.
1: Hoppá.
2: Ezt Ari Edit kutatta, és nagyon érdekesen írta le, ami szintén abból következik, amit az előbb mondtunk, hogy István király azt mondta a törvényben, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, hiszen az ő, mármint István király egyik erénye, az az egyház szervezése is volt, amihez pedig elengedhetetlen volt a templom. Persze ezek a templomok, ez csak Tari Edit tudja igazán, hogy a 20. századra hát már csak nyomaikban maradtak meg.
1: Hát bizony.
2: Hiszen volt egy tatárjárás például, amikor ez a terület elnéptelenedett. De ez azt jelenti, hogy ehhez a 10 templomhoz 10 falu, olykor csak egy-egy nagy család tartozott, akiknek kötelességük volt egyébként a templom fenntartása a papról, meg a felszerelésről, a király gondoskodott.
1: Gondoskodott, igen. Hogyan éltek az emberek akkoriban? Miből éltek? Itt gondolhatnánk, hogy egyértelmű csak mezőgazdaságról lehet szó, de volt ipara például Ceglédnek?
2: Tudomásom szerint nem, hiszen ugye szintén István egyik nagy vívmánya letelepedésre késztette, olykor kényszerítette az embereket, ehhez pedig az állattartás és a mezőgazdaságnak a növénytermesztéses részére volt szükség. De azért sokszor emlegetjük azt, hogy mi minden maradt fönn ebből az István korából. Hát nagyon halkan merem csak mondani, mert nyilván nem egyenes leszármazottja az istváni rendszernek, a nomád állattartáshoz kötődően a tanyarendszer.
1: Például.
2: Ami úgy nézett ki, még napjainkban is úgy néz ki, hogy a városban élnek tanyán, meg dolgoznak, meg laknak is.
1: Pontosan.
2: Ezt is tanultuk töri órán, hogy állatokat tartottak, nyilván a ceglédiek is, ez egészen biztos, és az állatokat nem istálóban, hanem kint a pusztán tartották.
1: Hogyne, ez országszerte így volt tulajdonképpen, hogy volt egy belső ház is, és még azért itt Cegléden vannak olyan városrészek, ahol ezek a parasztpolgári házak tulajdonképpen ezt jelzik, hogy nyilván nem ott tartották a 40 tehenet, hanem kint valahol a város határban.
2: Igen, hát ha való igen, tehát a tanyarendszer sok mindent megöl, hát mára azért ezt nagyon nehéz felfedezni benne, de hasonló módon épült föl a tatárjárás után is kényszerből akkor ez a tanyarendszer. Ha pedig állatokat tartottak, akkor kellett növényről is gondoskodni.
1: Hát abszolút akarmányról, úgymond, igen.
2: És hát igen. Ugye akkor még nem volt kukorica, hanem, mert hát még Amerikát...
1: Akkor még Amerikát nem sikerült felfedezni, igen.
2: Igen, tehát olyan növényeket kellett termeszteni, amelyek az állatokat is, meg az embereket is jól lakadtak. Nem volt könnyű élet. Az is biztos, hogy ezen a területen, bár ahogy mondtam, a fejedelem megszállási övezete volt, vagy szállás területe, így mondják ezt igazából, de itt inkább szegény emberek lakhattak. Hát hogyha szép tárgyakat keresünk ebből a korból, akkor Szegedre kell inkább elmennünk annak a környékére, de azért el ne feledkezzünk arról, amit az előbb itt kezdtem mondani, hogy a mai öregszőlőnek nevezett területen, nem messze a mai fürdőtől, a 20. század elején szántás közben, mély szántás közben előkerült egy bámulatra méltóan szép, aranyozott bronz kereszt.
1: Igen.
2: Tari Edith azonosította ezt be, hiszen akkor, a 20. század elején még nem volt Kossuth Múzeum, és a föld tulajdonosa Sándor József a Nemzeti Múzeumnak adományozta.
1: Igen.
2: Így is írták be a nevét, hogy Sándor József adománya. Tari Edittől tudjuk, hogy József Sándorról van.
1: Igen.
2: Egyébként szó. Nos, ez egy nagyon szép a 19. században keletkezett, több helyről ismert erekje, tényleg szép. Utoljára itt a múzeumban 2014-ben állítottuk ki. Ez véletlenül került elő, de Tari Edith templomásatásai közben sok minden előkerült a templom építéséről, annak a módszeréről. Nem kell nagy épületekre gondolni, hiszen ahogy mondtam, egy-egy család tartozott olykor ehhez.
1: Egy kápolna-szerű épületek voltak így ezek van. Tulajdonképpen,
2: és
1: igen.
2: Istvánnak nagyon fontos rendelkezése volt az is, hogy kötelező templomba járni, csak az maradhat otthon, aki a tüzet őrzi.
1: Igen. Igen.
2: Az is benne volt ugyan a szabályokban, hogy tilos bent beszélni, de hát azért jellemző, szintén Tari Edittől hallottam ezt a történetet, hogy István után nem olyan sok, pár évtizeddel külön törvényt kellett hozni, hogy a templomokban tilos hajat nyírni.
1: Jé.
2: Hát valószínű, hogy nem csak mise alkalmából használtak.
1: Igen.
2: Hát a közösségi tér, ma így mondanánk, ezt volt a templom, és hát nem mindig esett jól ezeknek a pogányoknak, akik persze nem így nevezték magukat, templomba járni. A keresztény hit fölvétele az egy komoly, hát nem is tudom, megrázkódtatás, rendszerváltozást jelentett, és hát ahogy itt előbb Gábor utalt rá, ez nem ment egyik napról a másikra.
1: Persze.
2: Nem ment egyik nemzedékről a másikra. Egyesek szerint még olykor ma is találhatók pogány vonások a magyar néplélekben.
1: Igen, igen, érdekes ez. Ha István királynak azt mondta volna valaki, hogy Cegléd, akkor valamit sejtett volna ő belőle?
2: Hát az hozzátartozott a király uralkodásához, hogy nem egy helyen ült, ugye őt már mint István Székesfehérváron koronázták valószínűleg, Esztergomban született, Székesfehérvár volt a székhelye, de a királyok olykor folyamatosan országot jártak. Nem azért, mert kirándulni.
1: Nem úgy, mint Mátyás feltétlen, ugye, a ruhában.
2: Igen, és hogy igazságot tegyenek, hanem nagyon egyszerűen, nem azért, hogy az alattvalókkal barátkozzanak, hanem az udvart fenntartani így lehetett.
1: Persze.
2: Tehát egyszerűbb volt elmenni napokig, hetekig az egyik uradalomban, vagy az egyik szálláshelyen tartózkodni, amelynek kötelessége volt a király, és hát a kísérete ellátása. Nem tudom, hogy járhatott-e, erről nem tudunk semmit. István arról is nevezetes volt egyébként, hogy de hát mondjuk ez érthető, hogy nagyon az ország idézőjelben határain túl se járt.
1: Igen.
2: Hiszen ilyen ügyben hadseregeket szoktak küldeni. István ugyan Bécset ostromolta, de egyébként neki elég baja volt a belső ellenséggel
1: volt
2: és a barátokkal
1: volt,
2: is.
1: Volt
2: nem hiszem, hogy járt itt, de érdekes lenne megtudni.
1: Igen, igen. Hát még sok mindent érdekes lenne megtudni, de műsoridőnk vége közeleg most már nagyon-nagyon. Hát ugye még 1364-ről nem is beszélgettünk, ugyebár a város alapítók levelünkről, amit Lajos királytól kaptunk, de majd egyszer erről is fogunk, meg hát beszéltünk is már róla.
2: Igen,
1: itt akár
2: igen.
1: Ebben a stúdióban is. Most kicsit megpróbáltuk azt a régi jó 1000 évvel ezelőtti világot megeleveníteni egy picit Breznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével, és hát köszönjük szépen, hogy kicsit megérezhettük annak a kornak az illatát, és legyünk rá büszkék, hogy már akkor itt már emberek éltek, és a mai napig is itt élnek, és reméljük, hogy minél többen hallgatták ezt az adást most
2: úgy
1: is.
2: Úgy van, és hogy értik a nyelvünket például,
1: ugye?
2: Hiszen azért ez az államalapítás és minden, ami ebből következik, ne felejtsük el, hogy István királyunk érdeme.
1: Igen. Breznák Erzsébet, köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatóink, lassacskán véget ér a hétfő esti beszélgetős műsor. Még egy dalocskát azért ide illesztünk a végére. Nagy Bogi és Dash közös felvétele jön. Egy friss 2026-os felvétel. Jó leszek újra. Ígérem, én is megpróbálok minél jobb lenni holnap is. Úgyhogy várom önöket ugyanebben az időben 6 és 8 óra között itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor mára búcsúzik. További nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Maradjanak velünk itt a 92.5-ön. Nem fogják megbánni. Minden jót, viszont hallásra kedden!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékonyabbra fordul az idő. Nyomozás indult a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Visszautasította az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosítások elleni Fidesz-KDNP-s beadványokat. Mindhárom esetben a hatáskör hiányára hivatkozott a testület. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény 17. módosításának passzusait támadta meg. Ezek között volt a Súlyog Tamás köztársasági elnök leváltásáról szóló döntés. A parlamenti képviselői mandátum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozása, illetve az alkotmánybírók 70 éves korhatárának visszaállítása. Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a volt miniszterelnök közösségi médiás tartalmait érintő szerződések ügyében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A miniszterelnökség még múlt héten számolt be arról, hogy átvizsgálta Orbán Viktor közösségi médiás megjelenéseiről kötött 4 milliárd forint közpénzt érintő szerződései. Az ügyben hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen tettek feljelentést. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezetbűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
1: Az időjárásról.
6: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön. A műsor, ahol én egy kérdést felteszek, önök pedig válaszolhatnak a 0635-92-92-5-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-ra, és akár a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Egy ismerős, de ma már lezárásra kerülő témával jelentkezem. Mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek? Rengeteg remek üzenetet kaptunk már az előző adásokban is, de ma úgy döntöttem, hogy befejezzük ezt a témát. Mindenki, aki még várakozik, sorra kerül, de hogyha esetleg valakinek van új üzenete, vagy nem hallotta még ezt a műsort, akkor nyugodtan ő is hozzá kommentelhet, és írhat nekünk, amit én meg igyekszek beolvasni majd. De akkor lássuk a bent maradt üzeneteket. Cynthia azt írja nekünk, hogy milyen szám jön 19 után? Tehát a gyermek fölébredve ezt kérdezte meg, és hát jogos, tulajdonképpen, hogyha nincs vele tisztában, akkor nagyon nehéz megmondani, hiszen úgy 10-ig elszámol az ember, az, hogy 11-12, az a 10-re pakolódik rá, ez is tökre érthető, de mi jön a 19 után? Ha ez éjszaka a gyerekben felmerül, hát mi más tehetne, mint hogy megkérdezi a szülőt, az oktatót. Aztán itt van Edina üzenete, ez például az éjszaka volt, a 3 évesen felkeltett, mert integetett neki a sündisznó. És vissza kellett integetni. Hát mi mást kéne tenni, hogyha az a sündisznó integet, nem lehetünk bunkók, kedves hallgatók, hanem vissza kell integetni a sündisznónak, teljesen érthető a dolog. Hogyan készül a csúszda? Tamar éri ezt nekünk, a 4 évesem, az éjszaka közepén ezt tudta megkérdezni. És amúgy tényleg, a csúszda az egy izgalmas dolog a gyerek életében, szerintem az a minimum, hogy szeret csúszdázni, és hogyha szeret, akkor már azt is érzékelt, hogy a csúszda ilyen magas, hosszú, valamilyen színű, és akkor ezt valahogy el kell készíteni. Na de hogyan készül egy csúszda? Azért azt nem lehet egy, mit tudom én, konyhában kikeverni, hanem mégis csak kell hozzá valami nagy dolog, és hát az embert érdekli, hogy készül a csúszda, csak erre szülőként sem egyszerű válaszolni. Azt hiszem, hogyha én kaptam meg ezt a kérdést, hát nekem is el kéne gondolkodni. És ráadásul milyen csúszda, mert hogyha arra gondolunk, hogy egy strand csúszda, na hát az még izgalmasabb dolog. Teri azt írja nekünk, hogy ott a bácsi a sarokban, tehát ez volt az indok, amire egy gyermek felkeltette a szülőt. Azt hiszem, hogy ez teljesen jogos. Hogyha valami érthető, az, hogyha van valaki a sarokban, ezt azért közölni kell a szülővel, és akkor remélhetőleg a szülő is frászt kap tőle, de aztán meg lehet nyugtatni a gyermeket, hogy nincs ott senki, semmilyen bácsi, vagy esetleg, ha van is, csak ő látja. Ez nem megnyugtató, csak hozzáteszem. Katalin pedig azt írta, anyuci, leesett a zsiráfom az ágyról. A rémülettől én nem láttam hajnali 4-kor, szóval akkor vedd is fel, fiam. Igen, köszönjük szépen. Na és hát kedves hallgatók, ez lesz a mai témánk. Mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette ilyen a gyerek? Küldje el nekünk, vagy hát, hogyha már elküldte, akkor várjunk türelemmel, mert ma mindenki sorra kerül. FM 92 Cegléd Rádió.

0: Hogy a vihar a szárnya.
1: Anya, viszket az oknin. Azt hiszem, hogy ennél jobb indok nem is kell az éjszaka folyamán, hogy felébressze a gyermek a szülőt, ugyanis ez a mai Cegléd hangja témája. Mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek? Ezt egyébként a viszkető zokni esetét Ágnes küldte el nekünk. Ivet azt írja, hogy anya, szomjas vagyok és pisilnem kell. Végül is szerintem ez olyan dolog, hogy ha a gyerek annyira szívesen nem mász kell egyedül, ez teljesen jogos, de azért nagyon szépen köszönjük a választ. Bianca azt írta nekünk, hogy hajnali 3 óra. Anya, annyira izgatott vagyok, gyere menjünk játszani. Aznap kapott egy új legót. No, hát akkor ezért az új játék felizgatta, és hát mindenképpen ő azzal játszani akart, de ez nagyon jó szöveg. Anya, annyira izgatott vagyok. Felébresztett, hogy fektessen vissza. Ezt Erika küldte el nekünk, és hogyha ön is küldene üzenetet, akkor 0630 592 925-ös, ahogy mondtam, ma már utoljára foglalkozunk ezzel a témával, hogyha még valamikor hallja ezt a témát felmerülni, az csak valamilyen ismétlés lehet, és akkor itt meg is ragadnám a szót. Nem tudom, a kedves hallgatók tisztában vannak-e vele, hogy zajlik a műsor a Cegléd Rádióban. Ugye esténként mindig van egy új adásunk, amit általában először hallanak a kedves hallgatók, valamilyen okban lehet ennek is ismétlése, de az ritkábban fordulhat elő, viszont hajnali 4 és 6 óra között megismételjük valamelyik korábbi adásunkat, tehát egy nap két Cegléd hangját, ugyanolyan Cegléd hangját nagyon-nagyon ritka esetben hallhatnak. Van egy esti adásunk, meg egy délelőtti, vagyis hát hajnali ismétlésünk, akkor persze még szembe jött az a téma, de én akkor is azt mondom, hogy aki még szeretné elküldeni nekünk, hogy milyen indokkal keltette fel a gyerek, az most még megteheti. Menjünk is tovább. Anya, igen, unatkozom. Ez Izabellától jött, és hát persze, mit csinálna egy gyerek éjszaka, hogyha aludni nem akar, unatkozna. Anya, lejött a körömlak a körmömről. Nikolett írta ezt nekünk. Ezek szerint volt rajta körömlak, vagy pedig álmodta a gyermek, hogy körömlak van a körmén? Ez is nagyon érdekes kérdés. Rita azt küldte, hogy felkeltett, mert nagyon álmos. Igen, sok ilyet kaptunk, és hát ezek szerint ez visszatérő motívum a gyermekek fejében. Erről akarják tájékoztatni a szülőt. Eltört a párnácskám. Ezt Lindától kaptuk, és ilyet még viszont tényleg nem kaptunk senkitől. Olyan még nem történt, hogy eltört a párna. Gondolom, hogy mi lehet a helyzet. Kifeküdte, rossz helyen nyomódott be a párna, vagy ilyesmi, és nem volt olyan kényelmes, mint szokott. Eltört a párnácskám. Tökéletes gyermeki válasz. Anya, az ágy már kipihente magát. Na tessék, ezt Meditől kaptuk egyébként, szóval nem ő tehet róla, ő még szeretne aludni, de az ágy már kipihente magát, úgyhogy nincs más hátra, föl kell kelni. Teljesen jogos. Meg akarja nézni a Stranger Things új részeit, ezzel keltett föl, írja nekünk Bálint. Az komoly, mekkora a gyerek, mert szerintem azért túl kicsiként nem biztos, hogy ezeket kéne neki mutogatni, persze találkozhat vele bárhol, akár reklámokban, vagy ajándéktárgyakban, vagy ilyesmikben, úgyhogy lehet, hogy ezért érdekli, de talán ne nézessük meg vele ezt a sorozatot. Hol a piros traktorja? Mindez hajnali 2-kor, Edith-től kaptuk a választ, és hát tulajdonképpen, ha szükség van a traktorra hajnali 2-kor, mit lehet tenni, meg kell keresni. Unokám mondta, nézik a plüssök. Zsuzsa üzenete volt ez. Na hát, ki örülne annak, hogyha néznék a plüssök éjszaka, úgyhogy teljesen jogos, vagy legalábbis el kell fordítani a plüssöket, vagy minimum kivinni a szobából, úgyhogy teljesen jogos a gyermek sérelme. Én ezt adom. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, milyen indokkal keltette fel éjjel a gyerek, melyik volt a legviccesebb szitu, 0630 592 95-ös.
2: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: Mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? Ismerős lehet a téma a Ceglét hangjában, de ez már az utolsó alkalom, hogy ezzel foglalkozunk, úgyhogy mindenkinek bele kell férni, aki korábban elküldték és akik ma akarják elküldeni a 0635-92-92-t a válaszokat, azoknak is bele kell férniük, szóval pörgünk tovább. Berni küldte. Felült az ágyban az éjszaka közepén, káromkodott egy embereset, majd kiszaladt az udvar közepére egy szál pizsiben mezítláb. 4 éves volt akkor, és kiérve tért teljesen észhez. Izgalmas történet az udvar közepére. Mónika. Rendszeres volt, hogy átjött hozzánk, hogy kísérjük vissza az ágyba, illetve azért, hogy takarjuk be. Szerintem így érzi magát biztonságban a gyerek. Enikő. Egyszer hajnali 3-kor felkelt a kisfiam, és azt kérdezte, megyünk-e a játszótérre. Ekkor kb. 3 éves lehetett. És mentetek? Niki a következő, feltette a kérdést, hogy anya, milyen tyúknak lenni? Na most ez kérdés, hogy a feltételezi, hogy anya tudja milyen, és azért kérdezi, esetleg tyúknak nézi anyát, vagy pedig csak úgy kíváncsi volt, hogy milyen érzés lehet, és hát ha erről a szülőnek van némi tapasztalata, vagy nem is tudom. De nagyon tetszik, köszönjük szépen. Timi, kialudta magát és játszani akart hajnali 3-tól 5-ig, aztán szerencsére elfáradt. Fruzsin azt írta, anya, nem etettem meg a babákat. De minden napra jut valami új. És szerintem ez a legjobb, hogy jut valami új minden nap, és az is jó, hogy a gyermek már ennyire felelősségtudó, hogy oké, talán nem etette meg őket, de eszébe jut éjszaka, és fel kell, és megetheti őket. Ez igen. Anya alszol? Ezt Niki küldte nekünk, szerintem ez nagyon sokszor felmerül ez a kérdés mindenkinél anyával vagy apával behelyettesítve. Nem halacskás zokni volt rajta. Ezt K. Zoltánné küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Friderika pedig azt, hogy ha lehúnyom a szemem, sötét van, és nem látok semmit. De kisfiam, ha alszunk, mindenki lecsukja a szemét. De anya, akkor is sötét van, és ha alszok, nem látok semmit. Kikezdhetetlen az érvelése a gyermeknek. Lássuk Klára üzenetét. Azt álmodta, hogy elcsúsznak a bocik a sárban, eltörik a lábukat. Aznap voltak ugyanis TS látogatáson az Ovival. Vagy Báti azt mondta anád. Nyitott ablaknál nyáron a bolti szállítók beszélgetését hallotta. Hát igen, könnyen tanul a gyerek, és persze az ilyeneket tanulja meg legkönnyebben, amit nem lenne szabad. László üzenete következik. Pisilni kell. Menj a vécére. 5 perc múlva. Kakilni kell. Menj vécére. 5 perc múlva. Éhes vagyok. Kapott enni. 5 perc múlva. Szomjas vagyok. Kapott inni. 5 perc múlva. Fáj. Hát igen. Pedig minden dolgát elvégezte, aztán lehet, hogy este túlette magát már, túlette és itta magát, megfájdult a pocó, és akkor az volt a probléma. Nem könnyű minden szülő dolga, ezt elhiszem. Illetve pontosabban egyik és se könnyű szerintem, vannak nehéz helyzetek, de nagyon örömteli helyzetek is biztosan vannak. Anyuka, a Jézuska miért nem lány? Ezt Renátától kaptuk, és tulajdonképpen ez egy filozófiai kérdés is lehetne. Hosszan el lehet beszélgetni erről a gyermekkel, amennyiben erre van affinitása az éjszaka közepén a szülőnek, de van mind gondolkodni. Judit azt írtam. Anya, anya, mi az? Várok, hát ha mond valamit, de semmi. Szóval megkérdem, mi az Lili? Nem tudom. Na, ezzel nehéz mit kezdeni. Itt aztán tényleg elgondolkodtatta a szülő, hogy hogy is segíthetne. Hogyha ő se tudja, mi a probléma, de volt probléma. Végül nézzük Andrea üzenetét. Szemébe süt a nap, kéri a napszemüvegét. Én ezt teljesen megértem, kedves hallgatók. Az éjszaka közepén, hogyha valakinek a szemébe süt a nap, az igen zavaró. Minimum egy napszemüveg kell a nyugodt alváshoz. Teljesen adom. Hogyha önnek is van hasonló történet, elküldheti nekünk, mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek éjjel. 0635 925 925-ös. Várom.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: looking back.
1: Amikor kezdte az ovit, ült az ágyban és jelentkezett. Kérdeztük, mi a baj? Válasz? Kimehetek pisilni? Ez a rendes gyerek, azt mondom, aki tanul az óvodából, Bernie üzenetét olvastam föl, de pontosan nem ez a kérdésünk, hanem az, hogy mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek. Úgyhogy ilyeneket várunk, ez is nagyon jó sztori volt, és köszönjük szépen. Lássuk, mit írt erre a kérdésre Bernie. Éjszakás műszak után voltam. Meg volt beszélve, hogy bármi van, akkor szóljon nyugodtan. Egy-két óra elteltével odajött, felhúzta a szemhéjamat, és kérdezi, anya fenn vagy? Mondom, most már kislányom fenn vagyok. Mi a baj? Ja, semmi, csak kíváncsi voltam, hogy fenn vagy-e. A gyermek kíváncsi volt, és kielégítette a kíváncsiságát. Ennyi. Egyébként az volt neki mondva, hogy nyugodtan felkelthet, zavarhat, úgyhogy ezt megtette. A legviccesebb, írja nekünk Éva, az volt, amikor egyszer szerintem alva járt, velem aludt, felkelt, mondta, felvesz egy zoknit, átment a sötétben a szobájába, ott is sötétben, kinyitotta a szekrényt, majd tényleg felhúzott egy zoknit, és visszajött. Álmolva néztem, vagy 3 éves lehetett. Ez amúgy annak ellenére, hogy tényleg álmulatba ejtő, egy kicsit azért ijesztő is, hogy motorikusan át tud menni valaki alva a szobájába, megkeresni egy zoknit a picikora ellenére, szóval elképesztő. Nem tudom én, hogy reagálnék erre, mikor a gyerek így elindulna. Henny azt írja, hogy engem nem keltett fel, el sem akart aludni, és előtte mindent végig zongorázik. Egyébként ez a legjobb módszer, minden lehetőséget végigfutunk újra és újra esténként, bár persze nem én, mert nekem nincsen tapasztalatom, talán majd egyszer lesz. Anya, elmehetek pisilni? Szandra üzenete volt, tökéletes. Apa, nézd, lecsúszott az oknim. És ez visszatérő üzenet, Tamás üzenete volt az, ami hát többször visszatérő elem, mert valamiért azt érzem, hogy az okni az egy nagyon fontos éjszakai kellék a gyerekeknek, kicsit nem úgy áll, kicsit lecsúszik, kicsit meleg, akkor az problémát okozhat. Szóval én nem tudom, valamiért én mindig mezitláb aludtam, úgy emlékszem. Gyerekkoromban is én azt szerettem, öcsém is ilyen mezitlábas, de ez változó, és nagyon fontos kérdéskör az okni a gyereknek. Andrea írja, hogy anya, nincs meg az ágyam, és állt a szoba közepén a sötétben. Na igen, hát ez is probléma, elindul a gyermek a sötétben, mondjuk pisilni, visszaér a szobába, de aztán nem találja meg az ágyat, és ugye nem kapcsol villanyt, mert attól csak fölébredne, hogy fölébresztene másokat, tehát inkább azzal ébreszt fel másokat, hogy kiabál, hogy nincs meg az ágy, de ágy nélkül meg nem lehet aludni, ezt a szülő is megértheti szerintem. Mert az elkapós hangszóró az ágy alatt van, ezt Anita írta nekünk. Na, hogy mi az elkapós hangszóró, ez egy külön feladvány a kedves hallgatóknak és nekem is. Minden esetre az ágy alatt volt, és ez nem hagyta aludni a gyereket. Kinga írja, hogy a télapom van olyan hamarabb érkezett hozzánk, így ott aludt az ágyban. Persze én, amikor elaludt a gyerkőc, a cipője mellé raktam a Manót, mintha ő pakolt volna bele. Az éjszaka közepén felkeltett, hogy anya, ott mozog a Manó, a székben. Ahol tudtam, hogy nem lehet, mert én pakoltam el. Persze mondtam neki, hogy aludjon vissza, az éjszaka közepén van, ott nincs semmi. Fél másodperc, és aludt is. Na, ez izgalmas. Azt hittem aztán a végén anyuka ijed meg majd attól, hogy a Manó tényleg visszamászott a székbe, vagy ilyesmi, de így is nagyon jó volt a sztori. Köszönjük szépen. Roxy lesz az utolsó ebben az órában. Anya, most nem keltettelek fel, hogy pisilnem kell, elmentem egyedül. Ez eddig a kedvencem szerintem. Elment egyedül, megoldotta, de olyan büszke volt magára, hogy ezt mindenképp közölni kellett, és ezzel keltette fel a szülőt. Tökéletes sztori. Ilyenekkel folytatjuk a következő órában is, érdemes velünk tartani. Ha még van kedve, küldj el ön is, ha van ilyen sztoria. Mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? 0635 92 5 92 5-ös.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból. Vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
1: Az időjárásról.
4: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Cegléd hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92-t, a Cegléd rádiót hallgatják, benne pedig Vörös Nándit. Én teszem fel a kérdést, amit már több alkalommal föltettem. Mi volt az a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? Már ismerős lehet, többször is volt erről szó, de most lesz utoljára szó erről, úgyhogy aki még szeretne beleférni, most megteheti, de ma lezárjuk ezt a témát. Szerintem egyébként nagyon vicces, nagyon változatos válaszok jöttek folyamatosan, hogy érdemes volt még folytatni, de azt hiszem, hogy most arra ennyi ebből elég, viszont még egy teljes óránk van hátra, úgyhogy jönnek a hallgatói válaszok. Már is itt van Roxy üzenete, amit már elmondtam, ezzel zártuk az órát, akkor rövid, elmondom újra. Anya, most nem keltettelek fel, hogy pisilnem kell, elmentem egyedül. Tehát a gyermek ezután keltette fel a szülőt, imádom. Valaki takarítsa meg a cipőmet, de azonnal. Ez Viola üzenete volt, és hát ez egy határozott gyermek. Lehet, hogy ez is karácsony, Mikulás környékén lehetett, és azért volt ennyire fontos, vagy csak simán szeretne tiszta cipőben járni a gyerek. Ezt is meg tudom érteni. B. Balázsné azt írja, hogy anya, nem tudok aludni, mert az Emma horkol. Emma egyébként a húga. Hát igen, ez kellemetlen, hogyha egy szobájuk van, akkor ez megesik. Én is zavartam többször öcsémet, de ez fordítva is megtörtént, mikor még egy szobában voltunk gyerekként. Úgyhogy hát ez így működik. Éhes a hasam, Kármentől kaptuk. Anya, nem én, a hasam mondja, hogy éhes. Imádom. Nem tehet a gyermek róla, nem ő volt éhes, hanem a hasa. Ő nem akart, nem is akart zavarni, nem is akart éhes lenni, egyszerűen a hasa volt az, és erről nem tehetett. Teljesen jogos. Egy névtelen üzenet küldő azt írta, hogy anya, viszket a popom, megvakarod? A gyereknek van keze, tehát azt feltételezem, hogy van neki. Meg tudná ő is vakarni, de az sokkal másabb, mint amikor saját magának vakar az ember. Azért, hogyha más kaparászik, vakarász, birizgál, az azért az sokkal jobb érzés. Ebben az esetben szükség volt a szülőre. Betty azt írja nekünk, hogy mit keresel? Hát kéne neki egy papírlap. Egyébként alva járt. De hogyha papírlap kellett neki, akár zsírkrétához, rajzoláshoz, festéshez, hát akkor meg kell keresnie, anélkül ugye, hogy tudna tovább nem aludni. Vagyis hát lehet, hogy aludt akkor ezek szerint. Anya, mehetek pisilni? Hiányoznak ezek az éjszakai látogatások, túl hamar eltelt, már elmúltak 20 évesek, ezt Ingrid küldte nekünk. Hát igen, azt mondják, hogy gyorsan felnőnek, hamar kirepülnek, de ezek szerint vannak ilyen jó, megmosolyogtató sztorik, ezért is készül ez a műsor. Kiesett a cumi, ez Zsófi írta nekünk, ez nagy probléma, igen. Mit is tehetne a gyerek, hogyha már beszélni tud, ezek szerint cumit megfogni, megkeresni, visszavenni az ágyba, ezt nem tud. Az viszont tény, hogy érdemes megmosni azért, hogyha leesett a cumi. És nézzük még Andi üzenetét. Én egyszer megkérdeztem, hogy hajnalban miért mindig engem hív, ez volt a válasz, mert apa alszik. Ennyi. Hogyha anya is rendesen aludna, akkor nem zavarná őt se a gyerek, de hát anya ébren van, hiszen bármikor hívják, ő jön. Úgyhogy ilyen egyszerű. Ez nagy tanulság, kedves hallgatók és kedves szülők. Néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: 542. Anya, keljünk, már hallottam a kakast is. Szilvi küldte nekünk ezt a választ, az a kérdésünk ugyanis, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. Már ismerős lehet a téma, de ma lezárjuk végleg, úgyhogy mindenkinek bele kell, hogy férjen. Már megyünk is tovább, egyébként ez itt a Ceglét hangja. Visítva rémálomból fel kell 2 óra 18-kor. Azt álmodtam, hogy hópehet rajzolsz, nekem egy papírra is ki kell vágnom. Marci, 3,5 éves, Barbarától kaptuk az üzenetet. Egyébként remek, tehát ott van a feladat, ezt álmodta, és hát most, pont most kell kivágnia, hát ő aludna nyugodtan, de anya ezzel megzavarta. Minimum az a minimum, hogy közli a szülővel, hogy ez történt. Alexa üzenete félelemben nevetve mesél, hogy éppen a kecskék kergetik. Ez egyébként teljesen jó dolog, főleg, hogy élvezi, tehát nem fél tőlük, hanem eljátszik a kecskékkel, és ezt mind félállamban közdi a szülővel is, teljesen jó sztori. Bár nem vicces az indok, de nagyon viccesen hangzott, fiam 2 éves, lázas volt, úgy jött oda, hogy jaj, anya, én meleg vagyok. Nagyon jót nevettünk. Egyébként ez is nagyon jó sztori. Niki, a következő 3,5 éves kisfiam végtelen szomorúsággal közölte velem, hogy anya, áll a kukim. Hát igen, ez olyan dolog, amivel a gyermeknek, ha fiú gyermek, szembesülnie kell, előbb-utóbb, hogy ez bizony megtörténik, és ezt valamikor a szülővel is közölnie kell, és ezekből vannak az ilyen vicces pillanatok, nagyon szépen köszönjük. Petra írja, hogy sötét van, nem lát, hiába magyaráztam, hogy ez azért van, mert becsukja a szemét. Aha, hát igen, úgy, kicsit nehezebb látni, hogyha az ember becsukja a szemét, főleg akkor, ha még éjszaka is van a kettő együtt, meg aztán teljes sötétség. Tímea kb. 3,5 éves forma volt, és hajnali egykor kellett megkérdeznie, hogy alszom-e. Erre nagyon kíváncsiak a gyerekek éjszakánként, hogy alszik-e a szülő. Volt kb. 1 hónapos bibie, ezt írja Eszter, és felkelt ordítva, azt sem tudtam, hogy mi van, rohanok, behozza és mutatja az 1 hónapos bibiét. Hát azt hiszem, hogy az 1 hónapos bibi az már csak épp hogy látszik. Nekem volt, emlékszem, nagyon sokáig megvolt egy egérharapás nyom az ujjamon, és azzal nagyon sokáig dicsekedtem, aztán egy idő után már el is kezdtem felejteni, hogy miért van az a nyom ott, és hogy egyáltalán mi az, és utólag már úgy vagyok fel, hogy lehet, hogy csak egy anyajegy vagy ilyesmi volt. Nem tudom pontosan, minden esetben ezek mindig érdekes dolgok, hogy mivel tud a gyerek felébreszteni valakit, akár egy 1 hónapos bibivel is. Hajnali 2-kor Melody azt mondja, aja, messze! Ezt Klau írta nekünk, és ezek szerint anya túl messze volt, és ezért sírt a gyermek. Azt hiszem, nem találom a kódot. Ezt Máté küldte nekünk, de hogy milyen kódot nem talált a gyerek, azt a szülő sem tudta, mint ahogy most én sem tudom, de köszönjük a választ. Ágnes pedig ezt küldte, hogy éhes, mondtam, hogy éjjel nem eszünk. Megkaptam, hogy gonosz anya vagyok, mert nem adok enni a gyermekemnek. Ez egyébként nagyon tetszik. Hát igen, szegény gyerek éhes volt, egyébként át tudom érezni, hogy milyen éjszaka éhesnek lenni, és az ember, hogyha felnőtt, akkor sajnos meg már odaadhatja magának azt a kaját, és ettől hízunk. Azért, mert fáradt, ezt már megkaptuk sokan, Betty küldte nekünk egyébként, és itt van Adél üzenete, üvöltve trappolt, futott át a szobájából, hogy a fogtündér hozott ajándékot, kicsi infarktus is kaptunk, úgy meg ijedtünk, miért fut meg, szaladgál és kiabál. Hát igen, ez ilyen, de megkapta az ajándékát, amit ráadásul lehet, hogy a szülőnek is volt ahhoz köze, hogy a gyerek megkapta ezt. Köszönjük szépen, még 2 blokkra visszajövünk, úgyhogy még van ebben a témában, tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Ez a Ceglét hangja, és utoljára hallhatják a témánkat, miszerint mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek. Rengeteg remek választ kaptunk, és még mindig van belőlük, pár újat is kaptunk, maradtak régiek is, de ma a végére járunk mindegyiknek, mert többet nem hozom fel ezt a témát, legalábbis, hogyha nem ismétlést hallanak, akkor többet nem hozom a témát. Erről ennyit, jöjjenek a válaszok! Felköltött azért a lányom, hogy kísérjem el a WC-re, ami a mi szobánkkal szemben volt, és ami előtt hamarabb elhaladt, mielőtt hozzám odaért. Ezt Tünde küldte nekünk, hát igen, ez ilyen, szóval bemeltett volna egyedül, de azért jobb, hogy a szülő is ott van. Anya, nem tetszik, hogy lila a fal. Anya, a piros fény rosszat jelent. Hosszabbítón a kapcsoló le kellett ragasztani. Anya, a te ágyad kényelmesebb. És szerintem ez a legbiztosabb és a legjobb indok. Valószínűleg azért, mert ott van a szülő is, de azért úgy a legjobb. Tibor azt írja, hogy bár még nincs gyerekem, de azt hiszem, majd apukaként több átaludt éjszakám lesz, mint a gyerekem anyjának, legalábbis remélem. Örületes a műsor, köszönjük, és hát mi köszönjük, hogy ilyen véleményt is kapunk. Én is ugyanerre gondoltam, hogy ha majd egyszer jön a gyerek, akkor lesznek izgalmak. Mindig megnézem a lányaimat lefekvés előtt, hogy alszanak-e. Kánonba horkoltak, lefeküdtem, épp zuhantam volna alfából bétába, erre megráz a kisebbik, hogy nem tud elaludni. Mindezt kócosan félig becsukott szemekkel. Andi válaszát olvastam föl, tehát. Rendszeresen arra ébredt hajnali 2 és 3 között, hogy nem tudja, hogy be kell csukni a szemét az elalváshoz. Hogy nem tudja, hogy kell becsukni a szemét az elalváshoz. Ez igen, ez nehéz. Bernadett üzenetét olvastam. Hát, hogyha a szeme egyszerűen nyitva marad, hogy tudna elaludni ugye a gyerek? Egyébként egy idő után az is sikerül, ezt is el lehet mondani akár szülőként, hogy ha erősen próbálkozik, vagy csak lassítja a légzését, vagy gondolkodik valamin, akkor előbb-utóbb lecsukódik az a szem. De hát, hogyha szándékosan akarja lecsukni és nem megy, akkor nincs mit tenni, kell a szülő. 2:30-kor nekiállt sírni, hogy álmos. Igen, és a sírásból már nehéz visszahozni ezt az álmosságot, de ezekről szól ez a műsor, és nagyon köszönjük a választ. Bejelentette, hogy anya, itt vagyok. Ezt Kitti küldte nekünk, ennél örömteli bejelentés nem is jöhetne az éjszaka közepén. Éva üzenete, a lányom kb. 2 éves lehetett, amikor átjött a szobánkba éjjel, és 4 kézláb végigmászott rajtam a lábamtól, és kb. 5 centire az arcomtól, ott volt egy arc, amikor kinyitottam a szemem.

0: nyelven. Ezt Hajni küldte el nekünk, és igen, nagyon rossz dolog az, mikor az ember így nem bír az adott testrésszel. Ez megtörténhet ujjal is, mikor így tapasztalja saját magán, nyomkodja az ujjait, és olyan fura érzet nyelvvel, a szemmel, ahogy olvastuk nem olyan régen. Úgyhogy ezek nehéz dolgok, mikor így gyerek felfedezi saját magát, és valami furcsa rajta, akkor ez nagyon be tud vésődni, vagy mikor a kisgyerek meglátja az árnyékát, és először nem tudja, hogy miért jön utána. Ez is olyan dolog, hogy barátkoznunk kell vele, és hogyha nincs más megoldás, akkor a szülőt keltjük fel éjjel. De hogy még milyen indokok voltak, amivel felkeltették a szülőket, az utolsó blogban megtudhatják, tartsanak velünk, további jó rádiózást!
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

Kedves hallgatók, utoljára vesszük ide a témát, miszerint mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ez tehát a kérdés a ceglét hangjában, de most már ne küldjenek üzenetet, megpróbáljuk azokat besűríteni, akik még hátra vannak. Ezzel kipipáljuk ezt a témát, és most már csak ismétlésben hallhatják esetleg valamikor, hogyha még előkerül bármilyen okból a műsor, akkor na a lényeg az, hogy lezárjuk. Itt van nekünk Piri. Szombat reggel. Az első osztályos fiam ott állt az ágyam mellett és sírt, hogy az iskola zárva van és nem engedték be. Ez mondjuk kicsit más, de főleg, hogyha, bár lehet, hogy felébresztett, igen, csak nem éjszaka a gyerek, hanem még egy picit meghosszabbítottad volna az alvásodat, ő meg elindult az iskolába. Hogy jutott el odáig? Izgalmas történet. Húsleves szeretett volna, ez Beatrix küldte nekünk, persze mikor enne az ember húslevest, hanem az éjszaka közepén. Anita üzenete, amikor kisebb volt a kislányom, mindig apukája vitte ki pisilni, de engem is felkeltett, hogyha ők nem tudnak aludni, akkor én se aludjak. Teljesen jogos, miért járna valamilyen bónusz az anyukának, hogyha ők már ébren vannak. Linda írja, párbeszéd a néha ébren álmodó 6 éves kislányommal. Anya, nem akarlak megsérteni, de egy baromi nagy bogár mászik melletted. Én oda nézek? Nincs ott semmi, csak álmodod. Pedig ott van az. Én? Nincsen, álmodjál mást. Gyerek? Ja, oké. Átfordul a másik oldalára, és alszik tovább. Ez ennyire elegáns megoldást még ritkán hallottam, tehát miért nem lehet azt mondani a gyereknek, hogy álmodjál mást? És akkor ez lehet, hogy működik. Megoldódott. Köszönjük szépen. Niki írja, hogy segítek-e neki majd házat építeni, ha nagy lesz, és megérdeklődte, hogy mikor szándékozom meghalni, mert addig nem kéne, majd utána. Igen, a gyermeki őszinteségben ez bizony benne van, és hát biztos az is benne van, hogy az elvesztés az nagyon fájna neki, de azért most a ház fontosabb téma volt egy kicsit. Fruzsi üzenete, 3 éves lehetett, amikor eszébe jutott, hogy nem köszönt egy Tubinak, és ki kellett kiabálni az ablakon, hogy szia Tubi! Addig nem aludhattunk, a Tubi, az a galamb volt akkoriban, innen is elnézést sok év táblatából a szomszédoktól. Ez tényleg udvarias a gyermek, és ezzel ne legyen baj, kikiabálunk az ablakon, ha erről van szó, mert ő elfelejtett köszönni az egyik galamnak. Imádom. Lássunk, mink van még. Áfonya írja nekünk, hogy abban semmi extra, hogy pisilni kelt fel, de aztán oda sétált a kukához, ellentétes irány a WC-vel, és tolta le a nadrágját. Ilyet nem próbáltuk terelni a WC felé, de nagyon meg volt sértődve. Hát pedig ez vicces lett volna, hogyha ez a sztori végigmegy. Nem nektek, nekünk. Andi azt írja, hogy anya, ha ti apával együtt alszotok, én miért kell, hogy egyedül aludjak? Hát ez is teljesen jogos kérdés. Még ők is felnőttek, akik együtt alszanak, ő pedig pont egyedül, hát a gyerekként. Értem én. Egyébként elgondolkodható tényleg, hogy ez egy fontos érv amellett, hogy a szülőkkel aludhasson a gyerek. Nézzük az utolsó üzenetet, kedves hallgatók. Fél álomban. Apa, léteznek szörnyek? Nem, szörnyek nem léteznek. Akkor az mi a sarokban? Én majdnem besz. Majd rájöttem, hogy a szonikos pólója mintával felénk van rádobva a szék háttámlájára, és a félsötétben elég parát mutatott. A másik kedvencem, amikor úgy keltett, hogy széthúzta a szemhéjamat. László üzenete volt tehát az utolsó, és nagyon köszönöm, kedves hallgatók, hogy ennyi válasszal hát felpörgették, és még jobbá tették ezt a műsort. Holnap is jön a ceglét hangja, de már egy másik témával, ezt örökre skippeltük. Köszönöm szépen a válaszokat, Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra.

Egy pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Hiába keféltem, elhagyott a nőm.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása, és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszály a vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen V és az Infragandi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
0: Az időjárásról.
1: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból, vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén, mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
0: Az időjárásról.
1: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. X on my

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása, és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 ezer köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 ezer ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovic, a Queen Bee és az Infra Gandhi. Sötétedés után megnyílik a fénykert magyar és nemzetközi művészek fényinstallációival.
0: Az időjárásról.
1: Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakósból csak.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Változékonyabbra fordul az idő. Kritikus napok várhatók a paksi atomerőmű működésében. Szeptember közepétől mérséklődik a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről. Elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő két hétben 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Benyújtotta a kormány az országgyűlésnek a tűzifa áfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. Eszerint a tűzifa áfa mértéke szeptember közepétől 27-ről 5%-ra mérséklődik. Az előterjesztésben a csökkentést azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a szegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Sűrített menetrenddel, éjszakai bagolyvonatokkal és nagyobb kapacitású szerelvényekkel készül a MÁV csoport a szerdán kezdődő strandfesztiválra. A résztvevők a koncertek után Siófokig fél óránként, Budapest és Fonyód felé pedig óránként induló éjszakai bagolyvonatokkal juthatnak haza Zamárdiból. Vasárnap délelőtt pedig emeletes motorvonat is közlekedik. Soha olyan korán nem kezdődött még szüret a franciaországi Elzászban, mint idén. Mivel heteken át árnyékban is 44 fokos hőség tombolt a szőlőültetvényeken, több védett szőlőfajta is a megszokottnál hetekkel korábban beérett. A termésmennyiség 5%-kal maradhat el a tavalytól, cserébe várhatóan magas minőségű borok készülhetnek.
0: Az időjárásról.
1: Hidegfront érkezik, egyre több felé lehet zápor, zivatar. A déli szél megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Kedden már sok napsütésre számíthatunk, de átmenetileg mérséklődik a meleg. Hajnalban 11-19, napközben 22-28 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Változékonyabbra fordul az idő, kritikus napok jönnek a Paksi atomerőmű működésében. Családi programok és koncertek is lesznek a Margit-szigeten augusztus 20-án. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a következő két nap még kritikus lesz, mert mínusz 129 a paksi vízmérce, és még 8-9 cm-es apadást jeleznek. A kormányfő hangsúlyozta, most a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása, és a jelenleg termelő két paksi turbina további üzemelésének fenntartása. Hozzátette, az előrejelzés szerint a következő héten 30-40 cm-rel lehet magasabb a vízszint, és ha minden jól megy, a jövő hét elejétől el lehet kezdeni az atomerőmű fokozatos visszakapcsolását. Bátonyterenye környékén ad munkát az Aszálya vízügyi szakembereknek. A mizserfai tározóból 100 000 köbméter vízátvezetését kezdik meg a Zagyván keresztül a Maconkai tóba. Ezzel mintegy 15 000 ember ivóvízellátása marad biztonságos. A tározó vízszintje az elmúlt napokban 400 cm alá csökkent, ami minőségromlás miatt veszélyeztette volna a szolgáltatást. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt eljárást indítottak az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezető ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit őrizetbe vették, letartóztatásáról a bíróság dönt majd. Az elsődleges adatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, ez okozta a tragikus balesetet. Terrorizmus gyanúját is vizsgálják a Zadar környéki tűzesetek ügyében. A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség a gyújtogatásokkal kapcsolatba hozott 4 ember ügyében nyomoz. 3 horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsítanak azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zara megye térségében múlt pénteken és szombaton. Lakossági bejelentés alapján fogták el őket. Családi programok, koncertek lesznek augusztus 20-án a Margit-szigeten. Délelőtt interaktív cirkuszi játszóházzal, ügyességi játékokkal, valamint civil szervezetek programjaival várják a családokat. 16 órától színpadra lép Deva, a Random Trip, Boban Markovics, a Queen Bee és az Infragan.